0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Itt vagy, my love. Bár hosszú éve.

0: Mindenki ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Nem csúszik az este,

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: my song.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ásóval támadt rendőrökre egy férfi Mike Pércsen. Másfél-két éven belül új választási törvényt ígér a Tisza, új miniszterelnököt jelölt Zelenszkij Ukrajna élére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Hétfő reggel folytatódnak a munkálatok az útépítésekkel kapcsolatosan. Több főútvonalon dolgoznak, ilyen például a 33-as számú főútvonal és a 4-es főútvonal és több helyszínen Debrecen város belterületén. Továbbra is a Faragtár utcánál forgalomkorlátozás és a belváros számos útszakaszán tartanak a helyreállítások, közmű helyreállítások, illetve erős áramú hálózat bővítések. Csatornamosás, csatornatisztítás több helyen is végzik a szakemberek munkagépekkel, mindenhol meg van jelölve. És vannak olyan munkálatok, amik patkarendezéssel kapcsolatosak, a Magyar Közút mérnöksége végez ma a vármegyék területén, ezzel is számoljanak a közlekedők, valamint a vegyszeres fűnyírás, illetve fűkaszállással kapcsolatosan is. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Vasvillával és ásóval rongált autókat, majd rendőrökre is rátámadt egy férfi Mike Pércsen. Az ügyészség tájékoztatása szerint a múlt hétvégén több bejelentés is érkezett arról, hogy egy középkorú férfi autókat rongál és járókelőket fenyeget. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót. A férfi azonban nem engedelmeskedett, hanem elindult a járőrök felé. Az egyik rendőr elektromos sokkolót használt, de a férfi ezután is felkelt és ismét magasba emelte az ásót. Végül három rendőr tudta megfékezni. Az intézkedés során egy rendőr könnyebben megsérült. A férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatását. Másfél-két éven belül új választási törvény elfogadására számít Melléthelyi Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A politikus a 24.hu-nak azt mondta, az új alkotmány elfogadása, majd várható népszavazási megerősítése után az egyik első prioritásuk egy új választási szabályozás megalkotása lesz. Melléthelyi Barna Márton szerint arányosabb választási rendszer kialakítása a cél, amelyben minimálisra csökkentenék a kétharmados többség megszerzésének esélyét. A politikus arról is beszélt, hogy szerintem nem alakul ki alkotmányos válság az alaptörvény 17. módosítása miatt. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódhat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Szerhij Koreckit, a NAFTO-hoz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját jelölte Ukrajna új miniszterelnökének. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezéséről, amelyet jó eséllyel elfogadhatnak, mivel Zelenszkij pártja többséggel rendelkezik a törvényhozásban. Az elnök szerint Koreckij azért lesz alkalmas a posztra, mert Ukrajna egyik legfontosabb feladata most a közelgő térre való felkészülés és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energia ellátás biztosítása. A kormány átalakítása a védelmi tárcát is érintheti, és Zelenszkij korábban már jelezte, hogy a bűnöldöző szervek vezetésében is változások várhatók. Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy ne használjanak ivermecin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati szereket daganatos betegségek kezelésére. A közlemény szerint ezeknek a féreghajtóknak az emberi alkalmazása ilyen célra nem engedélyezett és veszélyes lehet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyógyulástörténetek nem számítanak tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát csak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolhatják. A szakmai irányelvek nem javasolják ezeknek a szereknek az alkalmazását, daganatos betegségeknél használatuk pedig súlyos egészségügyi kockázattal járhat. Arra is figyelmeztetnek, hogy a bizonyított kezelése késedelme ronthatja a gyógyulás esélyét. Megkezdődött az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ebben az időszakban főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben továbbra is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék tájékoztatások szerint polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt azonban jelenthetnek a soron kívüli vagy rövid határidőkhöz kötött ügyek. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását pedig az ítélkezési szünet nem érinti. A kezelő irodák ez idő alatt is a megszokott munka rendszerint fogadják az ügyfeleket. Negyedik alkalommal rendezték meg a nyári közlekedés biztonsági tábort Nyíregyházán. A kétnapos programon idén 45 gyermek vesz részt, akik játékos foglalkozásokon keresztül ismerkednek meg a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályaival. A szervezők célja, hogy a gyerekek már fiatal korban elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeket a mindennapi közlekedés során is biztonságosan tudnak alkalmazni, akár gyalogosan, akár kerékpárral vagy utasként vesznek részt a forgalomban. A táborban a szabályok mellett a figyelem, az elővigyázatosság és a felelős döntések szerepére is felhívják a figyelmet. A program népszerűségét jelzi, hogy több résztvevő évről évre visszatér. Nyíregyházi szakmai stáb irányítja a következő időszaktól a Hübner Nyíregyháza a BS kosárlabda csapatát. A klub a honlapján jelentette be, hogy a vezető edzői és szakmai igazgatói feladatokat idén nyártól Takács Máté látja el. Munkáját a felnőtt kerettel eddig is dolgozó Vaskó György, valamint az első csapatnál korábban tevékenykedő Demeter Ádám segíti. Takács Máté Nyíregyházán nevelkedett, itt ismerkedett meg a kosárlabdával, és itt kezdte el edzői pályafutását is. A klubnál kiemelt szempont, hogy a szakmai munkahely kötődésű szakemberekre épüljön. Segítői az elmúlt évekhez hasonlóan az utánpótlásban is fontos szerepet vállalnak. Jövő héten rajtul az új szezon a labdarúgó élvonalban, ha Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága már korábban elkészítette a 2026-27-es bajnokság sorsolását, amely szerint a Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán kezdi az idényt. A Spari július 24-én az első fordulóban az Újpest csapatát fogadja. A folytatásban sem vár könnyű sorozat a nyíregyháziakra, a második fordulóban az Eto, a harmadikban pedig a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik körben aztán megyei rangadót rendeznek, ekkor a Nyíregyháza a Kisvárda ellen lép pályára a Városi Stadionban. A szurkolók így már a szezon elején több izgalmas mérkőzésre készülhetnek. A békési után már a szabolcsi dinnye is megjelent a piacokon, itt gyakorlatilag teljessé vált a hazai kínálat. A kereskedők és az őstermelők is megkezdték a friss magyar termés árusítását, a vásárlók pedig már hetek óta keresik a hazai dinnyét. A szakemberek szerint idén várhatóan 160-180 ezer tonna görög dinnye terem Magyarországon, a szabolcsi szezon indulásával pedig a magyar termés már képes ellátni az ország piacát. A gazdák szerint az idei időjárás nem könnyítette meg a termesztést, öntözés nélkül ma már nehéz jó minőségű dinnyét előállítani. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkodók cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkis

alatt, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés esőütemének záró fázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utca száról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előtetőt alakítanak ki. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Erste Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC is jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz. Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek engedélyezése Magyarországon. Törvényjavaslat került az országgyűlés elé, amely megszüntetné a gazdaság és energetikai miniszter jogkörét az ilyen üzemek helyszínének kijelölésében. Az előterjesztés szerint a jövőben az engedélyezés kizárólag objektív hatósági eljárások alapján történne. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a versenysemlegesség biztosítása, valamint a környezetvédelmi garanciák megerősítése. A tárca közlése szerint eddig 3 kijelölési kérelem érkezett akkumulátor újrafeldolgozó üzemekkel kapcsolatban. Ezekről azonban még nem született érdemi döntés, mert a végrehajtási szabályok hiányoztak. A javaslat elfogadásáról az országgyűlés dönthet. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagyis KEKVA szűnik meg Magyarországon. A frissen megjelent kormányhatározat már kijelöli az elszámolási biztosokat is, akik a megszűnés folyamatát figyelik majd. Az átalakítás hátterében az a júniusban elfogadott alaptörvénymódosítás áll, amely megteremtette a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi rendszer átszervezésének jogi alapját. A kormány célja, hogy átalakítsa a korábbi alapítványi működést és rendezze az érintett szervezetek jogait, kötelezettségeit, valamint vagyonkezelési feladatait. A részletek a következő hetekben valósulhatnak meg, az elszámolási biztosok pedig a folyamat pénzügyi és szervezeti lezárását kísérik figyelemmel. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis NOKS dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Reddit-en tartott kérdezfelelek során kapott kérdést arról, várható-e célzott bérkorrekció az érintett munkavállalók számára, erre pedig egyetlen szóval igennel válaszolt. A NOKS dolgozók bérrendezése régóta napirenden van. A pedagógusok szakszervezete korábban legalább 25%-os emelést sürgetett. A PDS jelezte, érdemi előrelépés hiányában ősszel akár érdekvédelmi akciók is indulhat. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a béremelés lehetőségét a költségvetési mozgástér függvényében vizsgálják. Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és a forgalmazóknak a jutalási időn túl is

0: biztosítaniuk kellene a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pót alkatrészeket. A szabályozás azt is előírná, hogy egy terméket a jótállási időn belül megjavítanak, akkor a garancia 12 hónappal meghosszabbodjon. Emellett bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit is. A cél, hogy a vásárlók könnyebben dönthessenek a javítás mellett, és kevesebb használható termék kerüljön hulladékba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szombaton és vasárnap ismét rúgják a labdát a Sóstói strandon, második alkalommal rendezik meg a Fátum Properties Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált. 12 csapat a városi kispályás bajnokságból érkezik erre a tornára. Tavaly az első három helyen végző csapat automatikusan kvalifikálta magát erre a tornára, most viszont az első négy helyezett biztosítja a helyét a jövő évi mezőnyben, viszont az utolsó négy csapat kiesik. A torna összdíjazása 300 ezer forint, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodik. A gól király a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesül. Az első mérkőzés szombaton reggel kezdődik, aznap két csoport, vasárnap pedig újabb két csoport mérkőzéseit játsszák. Utána következik az egyenes kieséses szakasz. A döntőben a tervek szerint vasárnap este 3:45-kor indul útjára a labda. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbin Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott célba. Regina a 100 háton elért teljesítményért megkapta a bajnokság legtöbbet fejlődő versenyzőjének járó külön díjat. A serdülő bajnokságot július utolsó napjaiban rendezik Hódmezővásárhelyen, a Nyíregyházi Sportcentrum 7 versenyzővel utazik majd. A cél az, hogy minél többen bejussanak a 8-as döntőbe. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Jó hír az allergiások számára, csökken a pollen terhelés, ugyanakkor hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26-31 fok között alakulnak majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.
4: I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor eltulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-en, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó.
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az osztapon.
1: Amit a fekete furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen... Esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem hát te is.
2: Minden más. Figyeljetek már, nem tudom, miért van minden második osztopnál egy ilyen betüketve. Ez valami
1: új dolog. Igen. Vigyáztak a lámpára, vagy... Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van lezárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: Hát ez hülyeség, hát ha attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Ha nincs lezárva, akkor már elviheti.
1: Hogy én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így... Na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úriember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében igen, ő a hős. Én ugye azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudj, álljon már ide az oszlopos,
1: hogy
2: kötözzem meg.
1: Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben álljon, beragasztom a száját.
2: Nekem is ez az
1: a
2: hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tetten ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt utána hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgulódik, meg forkulódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval. Mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két vál, kifekteted, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az is egy módszer. De hogy itt Mexikóban lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot, igenis. Tegye átra a kezét, hozom a ragasztót.
1: Maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, elmények még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Pont a közelmúltban történt ismerősömnek. Mondta a gyereknek, nem állhatsz fel a rollerre, tiltja, nem vett neki rollert. Mondta, hogy nem állhatsz fel a barátnőd mögé sem, mert nem lehet ketten utazni egy rolleren. Kész, mit ad Isten az első adandó alkalommal, közlekedünk a városba kocsival, és látjuk, hogy a gyereke áll egy rolleren egy másik mögött.
2: Nem hiszem
1: el. És ennyit mondott másnap, azt mondja, hazamentem, fejmosás, stb. Nem erről domáltam végig. Ezt magyaráztam, hogy nem kapsz rollert, mert elesel. És a másik, ami kimondottan, hogy a barátnőjének tudta, hogy van, de nem állhatsz fel mögé, és mennek egymásba kapaszkodva, akkor is. Mert nyilván gyerek. Mit mond a másik? Ó, ne legyen, már úgyse látja senki, gyere, gyorsan átviszlek, meg stb. Vágyik rá a gyerek. A szülő megveszi, mert úgy van vele, hogy nehogy már az ő gyerekének ne legyen a, tényleg legyen a másiknak is van. Tudom, majd az övé, az ő úgy fog közlekedni, hogy rendben van. Van olyan közös ismerősünk egyébként, aki fogta magát, elment a gyerekkel az első ilyen motorosboltba, mondta, hogy válasz magadnak egy motoros bukósisakot, mert látja, hogy a fiúknál most rend ez a krossisak, tedd fel a fejedre, próbáld.
2: És mehetsz
1: fel
2: a busszal.
1: Nem, meg van, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukósisak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyasérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat, mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban van, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad. Kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakori.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát sebe. Ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukósisak, mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi, nem kell, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napirenden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk, ott is az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonnál is mi volt, az halagútban rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útfélen ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed, és megy tovább.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akár a Meta és a YouTube ellen nyert bírósági döntés precedens értékű lehet, és akár valamilyen szabályozást vezethet be, vagy ez lehet a következménye ezeknél a cégeknél és a közösségi média felület használásával kapcsolatosan, vagy folyamatos perek és bírságok lehetnek a cégek, az ilyen irányú cég, vagy az ilyen jellegű cégek ellen. Például most ugye a közösségi média felületeket, ezeket, akiket említettünk, a Metát és a YouTube-ot, például 3 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték. Hívtunk szakértőt is az ügyben, Pöltl Ákos, családbiztonsági szakértő. Jó reggelt, szervusz Ákos!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: No. Hát örülünk, hogy itt vagy velünk újra, és hát neked ehhez kapcsolódóan volt egy posztod is a minap, tehát egy napja talán.
3: Tegnap
1: tetted ki ezt a posztot.
2: Igen.
1: És hát te hogy látod? Tehát, hogy elindíthat-e ez egy nagyon kemény és durva folyamatot, hogy ezeket a felületeket, a többek között a Metát, YouTube-ot, de is sorolhatnánk még a többi hasonló közösségi média platformot, szóval elér a vég, és pereket kapnak a nyakukba, vagy korlátozást?
2: Hát nem, hogy elindíthat, hanem el is fog indítani, én nekem meggyőződésem. Amikor bedobod egy követ a vízbe, akkor elkezd hullámokat verni, hát ezt látjuk most már. Egyébként ez a per mellett pontosan, szinte napra pontosan Új-Mexikóban is egy bíró kimondta, egy hasonló ügyben ott is egy pert, tehát nyertek, ott konkrétan a gyerekek és a szexuális tartalmú tartalmak, tehát annak a veszélyeztetését mondták ki Új-Mexikóban. Tehát itt több dolog is történik most. Úgy látszik, hogy sikerült áttörni az üvegplafont ebben az ügyben, és ez azért jelentős, ez az egész történet, mert ugye az nem különösebben nagy szám, hogy Amerikába pereskednek, ez
1: igen,
2: megszokott dolog.
1: Mindenért, igen.
2: Igen, Amerikában mindenért beperlek valakit, hogyha valami bajom van. Itt az ennek az egésznek a jelentősége, hogy eddig is voltak perek Amerikában, ezek mindig a tartalomról szóltak. Tehát arról szóltak, hogy valaki mondjuk milyen tartalmat néz, vagy milyen tartalommal találkozott, ez milyen hatással volt rá, és a platformok mindig azzal védekeztek, hogy mi csak az eszközt adjuk, és az, hogy milyen tartalmak vannak ott, ez nem a mi dolgunk. Ez az első olyan per, amit ráadásul végigment és meg is nyerték, ami nem a tartalomról szól, hanem a platformoknak a dizájnjáról, tehát a kialakításáról, a felépítéséről, és konkrétan kimondták, hogy addiktív módon tervezték, tehát függőségre lettek tervezve ezek a platformok. Rengeteg szakértőt hallgattak meg, és gyakorlatilag ez, ugye, ha ismeri valaki annak a fogalmát, hogy én sem vagyok jogász, de azért ezt a hétköznapi értelembe véve is ismeri mindenki a precedens, tehát ugye, ha valamit ismerünk az amerikai jogról, az
1: azért
2: a precedens
1: jog. Azért is mondtuk, hogy ez precedens értékű lehet ez a döntés.
2: Abszolút. Tehát, hogy azért azt látni, hogy ez a per, ez nem egy valakiről szól, tehát van egy Kéri nevű fiatal, aki volt ebben ez az úgynevezett mintaper, tehát ő volt, aki egyedül vitte, ez 1600 perről van itt szó.
3: Tehát mire hivatkozott? Mi a háttere? Tehát, hogy vele neki mi volt, ami miatt elővette? Mi volt a háttere ennek a pernek? Így röviden.
2: Hát tehát már ilyen, azt hiszem, hogy 7 éves korban Instagram és YouTube-ot kezdett el használni, wow. És napi tehát volt, hogy napi 13-14 órát használta, rakta fel a képeit, nem tudott leönni róla, nem tudott leszakadni róla.
1: És a szülei sem tudták egyébként, mert azért itt felvetető a szülői felelősség, igen, nyilván a kiskorúaknál. Ugyanakkor az is, hogy hogyan kiskorúak már hogyan tudnak ilyen eszközök használatára rámenni, miközben ez mondjuk korhatárhoz van kötve.
2: Persze, ez jó felveti a biztonságnak a kérdését. Pont ezzel védekeztek egyébként a Meta, hogy hát itt igazából ez a platform 13 éves kortól lehet csak elérni, és hogy hát ugye ez a szülő felelőssége, illetve elkezdtek nagyon kökeményen belemenni a családi dolgokba, és ilyen abúzus, meg mindenféle irányba próbáltak elvinni, hogy a szülők a gyereket...
1: Hogy ebben menekült a gyerek, vagy valami. Aha.
2: Igen, abszolút elkezdtek.
1: Na jó, de hát ma már azért nagyon sok felületen, illetve hogyha a hétköznapi életet veszem, akár hivatali ügyekben, pályázatban, stb. Olyan mértékű azonosítás szükséges, meg eszignóval aláírás, meg ilyen, hogy én nem hiszem el, hogy ezt nem lehetne valami hasonlóhoz kötni.
2: Hát hogyan? Persze, hogy lehet, teljesen egyértelmű, a technológia adott, lehet kifogásokat találni, hogy ez miért nem biztonságos, meg a gyereknek az adatvédelmi jogok, meg mindenféle, és ezekre hivatkoznak is ezek a nagy cégek. A technológia régesség rendelkezésre áll. De én nem tudom, pár hónapja bementem bankszámlát nyitni egy bankba, és beültettek egy szobába, hogy online kell megnyitni az egészet. És online kell az adatokat felvinni, meg mindent. Tehát, hogy ez teljesen rendelkezésre áll ez a technológia. Nyilván itt arról van szó, hogy alapvetően ezek a platformok tudtak róla, ez kiderült a bíróság alatt, kiderült, tehát belső levelezések voltak arról, hogy teljes mértékben tisztában voltak tehát arról például, hogy több millió gyerek használja, akik nem 13 évesek, hanem alatta
3: vannak. Tehát ők a belső levelezésben már arra mentek rá, hogy hogyan tudjuk függővé tenni effektíve a gyerekeket, tehát hogy ahogy a belső levelezésekben elhangzott bizonyítékként, hogy arról ment itt a belső beszélgetés, meg kommunikáció.
4: A cégeken belül.
3: Igen, hogy hogyan lehetnek függők a gyerekek, ez volt a szándékos cél.
2: Hát konkrétan igen, tehát ez lefordítva úgy zajlott a belső levelezésbe, hogy hogyan lehet minél több ideig a platformon tartani a gyerekeket, hogy minél több reklámmal találkozzanak, ami pedig nyilvánvalóan olyan mechanizmusok kidolgozását feltételezi, amik függőségen keresztül beszippantják a gyerekeket. Erről voltak belső levelezések, ezek a bíróságon előkerültek, tehát oda kerültek, és a Zuckerbergék úgy vérekeztek ebben a dologban, hogy jaj, hát igen, valamikor 2015-16-ban még voltak ilyen lehetőségek, vagy gondolkodtunk ezen, de aztán elvetettük, és inkább az értékeket tartottuk fontosnak, és abba az irányba mentünk, és ez egyáltalán nem valósult meg, tehát nagyon szépen jöttek ezek a elhárító dolgok, de hát ugye nem nagyon tudták ezt elárítani, mert nem csak a belső levelezések kerültek oda be, hanem ott ült meg mondjuk egy Anna Lemke, az egyik legismertebb gyermekpszichiáter a Stanfordról, aki a függőségi klinikát is vezeti, és ő tételesen felsorolta, hogy a scrollozás, az algoritmusok milyen módon okoznak függőséget egy fiatal korosztálynál.
4: Hát meg hogy vizsgálják azt is, vagy hát hogy megjegyzi az algoritmus azt is, hogy ő mire keresett rá, mit keresett, és hogy ez a durva, hogy akkor a személyiségéhez azt követve támadja ezekkel a tartalmakkal.
2: Abszolút, tehát ugye ennek van egy nagyon kőkemény viselkedéspszichológia háttere, és pontosan erre építettek ki egy komplex tudományágat, amit ugye persuasive designnak vagy persuasive technology-nak hívunk, ami azt jelenti, hogy befolyásoló manipulációs tervezés, és itt kőkeményen a pszichológiát, a viselkedés pszichológiát, mint egy fegyver használták a gyerekek ellen, hogy olyan mechanizmusokat dolgoztak ki, ami egyszerűen az ösztönszerűen és az emberi működésből adódóan letehetetlenítette a telefon. Tehát olyan sóvárgást és olyan vágyakozást váltott ki a dopaminon keresztül, amit egy fejletlen idegrendszerű gyerek, aki nem rendelkezik még önkontrollal, képtelen volt ellenállni nekik. Csak gondoljunk bele, hogy felnőttként is, olyan felnőttek, még 40-es, 50-es felnőttek, akiknek az életében nem volt a gyermekkorukban ilyen készülék a kezükben.
4: Hát persze, hát mi felnőttünk, és már 50 felett is sokszor függőnek érzem magam, vagy függőnek
2: érzem magam. Hát gondoljuk el, milyen nehéz letenni akkor egy gyerek, igen, akinek még nem is kifejlett az idegrendszer, neki milyen esélye van erre, semmilyen.
3: És ott tartunk és egyébként, ott tartunk egyébként, ami most így a napokban szerintem nagyon-nagyon sokak pont aktuális is téma, hogy most kezdett el a Meta-nak az a fejlesztése a mindennapokban aktiválódni, hogy bevezették ugye ezt a reklámos történetet, hogyha ugye arra kattintottál, volt egy ilyen, el kellett fogadni, hogy ingyenesen akarod használni reklámmentesen, vagy előfizetés, akkor bocsánat, hogy ingyenesen reklámosan, vagy előfizetsz reklámmentesen, és most a napokban dobálja föl mindenkinek azt, hogy akkor aki arra ment, hogy ingyenesen, annak leállítja és dobálja a reklámokat, és meg kell várnod ezt az ominózus reklám szünetet.
4: Uh-huh. Aha. Ez tovább nehezíti a helyzetet.
3: Persze,
4: és tovább rontja a helyzetet, de tartalmak tekintetében is én úgy vagyok vele, hogy úgy van valószínű kialakítva ez az algoritmus, hogy tartalmak tekintetében is a fiatalokat ott tartsa, és nem feltétlenül reklámokkal, hanem olyan tartalmakkal, és ezáltal kialakul ez a függőség, amiről ugye itt most szóban is beszélünk, és nagyon hamar eléri ezeket a gyerekeket. Gyorsan, mert nagyon rövid az időnk, Ákos, arra próbáljunk már rávilágítani, hogy mi lehet ennek a következménye. Az rendben, hogy biztos jönnek majd perek, főleg Amerikában, nem biztos, hogy ezt az európai jog meg fogja így enni, vagy le tudja ezt így vezényelni, viszont milyen szabályozások lehetnek mondjuk a cégek részéről? Pármint a YouTube, a Meta részéről ezután.
2: Hát semmi, tehát ők most nyilvánvalóan, hogy ezt meg fogják kérdőjelezni.
4: Kifizetik ezt a kis aprót, mert ugye ez nyilván.
2: Igen, persze, mindent meg fognak tenni, hogy ez ne legyen jogerős, meg még ugye most nyilvánvalóan ezt megkérdőjelezik, meg mennek, de ezt nem tudják már megtenni. Tehát ez egy olyan lavina, ami elindult. Én azt gondolom, már láttam nyilatkozni az angol brit miniszterelnököt, a Keir Starmert, hogy akkor ezt a dolgot át kell ültetni a jogrendszerbe. Ugye az ausztrál szabályozás is azt eredményezte, hogy európaiak is elkezdtek gondolkodni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy szabályozási hullámot fog generálni, ez a dolog felerősíti, ami nagyon jó, ugyanis a probléma ott van sokszor, amikor egy szülőt elér, mert egy szülő, aki a szabályozást be tudja vinni egy családba a gyerek életébe, azok a szülők, akik nem foglalkoznak ezzel a dologgal, és ebből elég sok van, azok a szülők csak akkor fognak foglalkozni ezzel, hogyha kötelező lesz, tehát a szabályozás van. És ez egy jó előrevetíti, hogy előre fog menni. Tehát ez a pozitív rész, én azt gondolom, hogy ez el fog indulni.
4: Én valahol ezt egyébként a szülői felelősségre és a szabályozásnál visszavezetném, és akkor, hogy a szülő is kénytelen betartatni a gyerekkel, vagy ellenőrizni.
3: De hogyan tudják szabályozni a szülőt?
4: Hát szerintem úgy, hogy a gyereket, ha a gyereknek a platformhoz jutását, meg használatát tudják befolyásolni, és hogyha ez alól a gyerek kibúvót keres, akkor azért a szülő is felelős, mert hogy a szülő nem ellenőrzi adott esetben a kiskorú gyereket. Nem tudom, tehát ez most csak így...
2: Hát ez nehéz, ugye a dohányiparban ugyanez történt a 90-es években, pont ugyanez történt. Ott is az történt, hogy beszabályozták, 18 év alatt nem kaphat a gyerek cigarettát, és a szülők ugye rájöttek, ugye a tudatosítás, nem tudatosítás, hanem az információk alapján, hogy ez tüdőrákot okoz. Itt is a szülőket információval kell ellátni, és szabályozni kell a dolgot, és akkor fogunk tudni előre menni. De hogy még egy dolgot hadd mondjak, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabályozás még innentől is évek lesz, főleg az Európai Unióban, ahol nagyon heterogén, ugye, tehát harmonizálni kell a jogrendszert, meg itt ugye egy sokkal komplexebb rendszer van, és a közösségi médiáról beszélünk. Tehát ne legyenek illúzióink, egy közösségi médiáról beszélünk, nem az AI-ról. Tehát itt van már az AI, a virtuális barátok. Tehát olyan problémák vannak már, ami túlmutat a közösségi médián, és még a közösségi médiát sem szabályoztuk.
4: Igen.
2: Tehát ezért fontos dolog ez, hogy a szabályozás mellett a szülők tudjanak erről a dologról, hogy alulról is tudjanak tenni, kezdeményezni.
4: Igen, vannak most már olyan cégek, olyan alkalmazások, amelyek most már a mesterséges intelligenciával beszélget az a user, az a felhasználó, az, aki bejelentkezik oda. Tehát ez ugyanígy hát a gyerekeinkkel is, ez fog történni.
2: Igen, azt kell látni, hogy itt a figyelmét, tehát amiről most beszélünk, a gyereket ugye, hogy függőségre tervezték a platformot, a figyelmét beszippantják, megtartották, tehát a figyelmén keresztül tartják meg a gyereket, és szippantják be erre a platformra, és most meg átállnak erről a figyelem gazdaságról az érzelempiacra. Tehát, hogy a gyereknek az érzelmét tudom megfogni egy virtuális baráton keresztül, akkor még több időt fog bent tölteni, még inkább ott lesz, és most erre állnak át a cégek, miközben már egy korábbi dolgot próbálunk szabályozni, és még ott sem tartunk
4: ahol
2: a szabályozásnál.
4: Ahol még csak tartalom cunamit engedünk a gyerekre többek között. Ákos, hát
2: igen,
4: tényleg...
2: Igen, de minden esetre ez pozitív. Ez pozitív, hogy ez történik, mert ez egy szabályozási hullámot fog generálni végig mindenhol, és a szülőknek is lehet mondani, hogy kimondta már egy bíróság is, hogy függőségre tervezve, tehát bizonyított ez a tény, mert ők nagyon alaposan körbejárták. Ez megkönnyíti a dolgunkat, hogy a szülők felé is a megfelelő késleltetés és szabályokat tudjuk kommunikálni.
4: Ha egy percben még tudsz erre válaszolni, akkor a nap kérdését, amit most fogunk még kitenni, azért felteszem neked is, hogy mikor érzed, hogy a gyermeked már telefonfüggő. Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt tesszük fel, tehát mikor lehet, mikor kezdjünk el gyanakodni, vagy mikor kezdjünk el már aggódni, hogy a gyermekünk telefonfüggő. Mi az a helyzet, mi az a pillanat, mi az az időintervallum, vagy bármi?
2: Van egy ilyen skála, pszichológiai skála, mint szokták mérni ezt a függőséget, és ez tartalmaz 12-13 dolgot, amiből, hogyha 4-5 dolog együtt van, akkor akkor kezdjünk el aggódni. Ebben ilyen dolgok vannak, hogy meghaladja mondjuk a több órát a napi telefonhasználat, állandó vita van az okos telefonhasználatról, hazudik vagy füllent azért, hogy használhassa a készüléket, fáradtabb, kimerültebb, rosszabbul érzi magát, romlik az iskolai teljesítménye, vagy az egyéb edzéseken való teljesítmény. Tehát több tényező, hogyha együtt elkezd jelentkezni, akkor ezek azok a red flagek. Úgy szoktuk mondani, hogy akkor el kell kezdeni ezzel foglalkozni, de hogyha összességében mondanám, ha a gyereknek, és ez ugye, ha úgy érzem, akkor az úgy is van általában, főleg egy anya vagy egy apa, pontosan látja, ha azt érzem, hogy a gyerek elkezd változni, tehát valami megváltozik, tehát hogy az egész működése, az egész lénye elkezd egy kicsit kevésbé motivált lenni, elkezdi nem érdekelni dolgok, elkezdi abba adni a régi dolgait, amit nagyon szeretett, és folyamatosan csak a készülék, vagy csak azzal kapcsolatos dolgokkal hajlamos foglalkozni, akkor azt jelenti, hogy a dopamin érzékenysége felborult, és ott valami gond van, és akkor közbe kell lépni.
4: Hát igen, környezetünkben azért sok ilyet látunk, reméljük, hogy egyre kevesebbet majd, mert ez a szabályozás valamilyen formában megindul. Pörth Lákosnak, családbiztonsági szakértőnek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és ebben a témában újra nagyon értékes információkat hozott el a Sunshine FM hallgatóinak. Köszi Ákos, szia, szép napot kívánunk neked!
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új ügyfélazonosító szerepelhet az első MVM villanyszámlákon. Országos leállásön az Erste Banknál pontot partival várják a felvételizőket Nyíregyházán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új ügyfél azonosító jelenik meg az MVM átállás után kiállított első villanyszámlán. Az energetikai társaság közlése szerint lezárult az ügyfélkiszolgálási rendszerek egységesítése, így ismét teljes körűen működik az ügyintézés minden ügyfélszolgálati csatornán. Az MVM arra hívja fel a figyelmet, hogy az új számlákon több adat is megváltozhatott. Módosult a diktálási időszak, a mérőállás bejelentéséhez használt telefonszám, valamint az átutalásokhoz tartozó bankszámlaszám is. Ezért fizetés előtt érdemes ellenőrizni a számlán szereplő információkat. Fontos változás, hogy megszűnt a D-neten keresztüli e-számlafogadás. Az elektronikus számlázás azonban továbbra is elérhető.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden a térségünkben a sok napsütés mellett több helyen megnövekszik majd a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor zivatar. Mérsékelt több helyen élénk lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkö

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Drágulhatnak az építkezések és felújítások. Nagyot estek az út- és vasútépítések Magyarországon. Már a vízen is mérik a sebességet a rendőrök. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Drágulhatnak az építkezések és a felújítások, miután emelkedik az építőipari minimális rezsiúradély. A Magyar Köznapban megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb rezsiúradély 16%-kal nő, 6764 forintról 7830 forintra. Az új szabály a kihirdetés követő 5. napon, vagyis még ezen a héten hatályba lép. A szakmai szakszervezetek szerint az emelés több tényező is indokolja, köztük az energiaköltségek, az infláció, valamint az építőiparban jelentkező magasabb működési kiadások. Az intézkedés várhatóan az építőipari szolgáltatások árában is megjelenhet, így a lakossági felújítások és az új beruházások költségei is emelkedhetnek. Jelentősen visszaesett a magyar építőipar teljesítménye májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a termelés nyers adatok alapján 10,7%-kal, munkanap hatással kiigazítva pedig 6,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A legnagyobb visszaesést az út- és vasútépítéseknél mérték, ahol több mint 46%-kal csökkent a teljesítmény. Az új szerződések száma is gyengében alakult, összességében közel 22%-kal kevesebb megállapodást kötöttek, mint tavaly májusban. A KSH adatai szerint az ágazat teljesítménye nem csak éves összevetésben, hanem áprilishoz képest is csökkent. A számok arra utalnak, hogy továbbra is visszafogott a beruházási kedv az építőiparban. Nem csak az utakon, hanem már a vízen is ellenőrizték a sebességet a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében. Az átfogó akció során több mint 800 embert igazoltattak, és 10 ittas járművezetőt szűrtek ki, közülük 4-en vízi járművet vezettek. A rendőrök emellett több bírságot is kiszabtak, valamint számos szabálysértési eljárást indítottak. Az ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása volt, különösen a nyári idegenforgalmi szezonban, amikor a tó környékén jelentősen megnő a forgalom. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a szabályok betartása a vízen is ugyanolyan fontos, mint a közutakon, hiszen a felelőtlen vezetés ott is balesetveszélyes lehet. Hiába járt le a hiánypótlási határidő, sok jelentkezőnél még mindig nem a végleges pontszám látható a felvételi rendszerben. A felvételi tájékoztatása szerint a benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, mivel több százezer iratot kell ellenőrizni. Emiatt a pontszámok még változhatnak, a feldolgozás alatt álló dokumentumok, az idei érettségi eredmények, valamint az egyetemek által rögzített intézményi pontok és vizsga eredmények alapján is. A jelentkezőknek ezért érdemes rendszeresen ellenőrizniük az felvételi felületét. A leges felvételi pontszámok várhatóan a július 23-ai ponthatárhirdetés előtti napokban jelennek meg a rendszerben. Jelentősen megújulnak az Európai Unió légi utasjogi szabályai, amelyek várhatóan 2027 közepétől lépnek hatályba. Az új előírások szerint a 14 év alatti gyermekek és kísérőik, valamint a várandós nők és a fogyatékkal élő utasokat segítő személyek díjmentesen ülhetnek egymás mellett a repülőgépeken. Egységesebbé válik a központgyász szabályozás is, a jegyáraknak kötelezően tartalmazniuk kell egy kézipontgyász és egy személyes tárcállítását. A változtatások célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyék a légi közlekedést az utasok számára. A fogyasztóvédelmi szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egyes új szabályok csökkenthetik az utasok kártérítési lehetőségeit.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a folytatásban is csökken a pollen terhelés, fellélegezhetnek az allergiások. A többfelé megélénkülő északnyugati szél enyhíti most a meleget, átkeverte a légkört, de egyúttal fokozhatja a fejfájásos tüneteket is. A maximumok kedden 24-30 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

2004-ből Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Jó reggel, 6 óra 36 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. 18-19 fok a jelenlegi hőmérséklet. Frontmentesen indul a nap, úgyhogy, vagy hát nem csak a nap, hanem a hét is, úgyhogy ez egy nagyon jó hír lehet azok számára, akik érzékenyebbek erre. 25-26 foknál viszont többet nem igen mérünk, és úgy néz ki, hogy a hét további részében is 30 alatt maradunk majd. Legközelebb 30 fok fölötti hőmérséklettel jövő héten találkozhatunk, úgyhogy hát ez a hét, ez már ez ilyen, úgyhogy szeles, felhős, és persze napsütéses időjárás a mai napon is, lengeruházatra azért számítsatok, illetve ezzel készüljetek. Csapadékra egyelőre úgy néz ki, hogy nem kell készülnünk. Na, arra viszont igen, hogy Illés Margit és Özséb névnap van, úgyhogy ha van ilyen ismerősötök a környezetetekben, akkor ne felejtjétek őket felköszönteni. SMS és Viber számunk pedig, mint egy információs vonal, 0623 16 3000. Jöhet mindenféle, ami valós, hiteles és segíthet másokon. Közben pedig szólnak a jó zenék is. Azok

Catch my breath, Kelly Clarkson énekelt. Jó reggelt, 6 óra 47 perc van. Nem érkezett a hétvégén üzemanyagár változás, úgyhogy marad minden a régiben, ami most ezúttal egyébként a 95-ös benzin esetében 5,95, a gázolajnál 6,15. Ezek átlagárak, nyilván változhatnak. Akár 50 forintos különbségek is lehetnek bizonyos kutak között, főleg, hogyha még az autópálya benzinkutya itt is töltőállomásait is ide vesszük. Na, és hát ha már autózás, akkor egy hétvégére odaadnánk egy MG3-ast. Abban az esetben, hogyha nyersz, akkor ugye viheted az autót, és mehettek a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba egy kényeztető wellness hétvégére. Ez tehát a Sunshine Valent autó, illetve annak játéka, és továbbra is szeretnénk, hogyha levadásznátok ezt az autót, ugyanis augusztus 28-ával véget ér a játék, akkor lesz a sorsolás, és kiderül, hogy a regisztráltak között kié lesz majd a hétvégére az autó, és persze a wellness hétvége. Szóval érdemes megkeresni vételkörzetünkben ezt a kék színű MG3-ast. Hogyha megvan, akkor kérünk róla egy fotót, és az autón található rengeteg QR kód közül választhatok egyet, mindegyik ugyanarra az oldalra vezet, és ott lehet regisztrálni. Töltsétek fel a fotót, töltsétek ki az adataitokkal ezt a regisztrációs felületet, és bent vagytok a játékban. Na, és hogy mi történik még nálunk a folytatásban? Természetesen jó zenék, forgatása, információs vonalunk a 0623 16 3000. Egyébként Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán épülő körforgalom kapcsán egyelőre most jelenleg még az lámpákat nem üzemelték be, úgyhogy lehet haladni. Sok türelmet mindenhol! We

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát teljesen megváltozott a város közlekedése. A Kossuth utcán a körülbelül ott a Csokonai Színház magasságában lezártak kettő darab sávot, tehát a buszsávra terelnek ki mindenkit, és ott nagyon-nagyon óvatosan menjünk, mert a busz megáll előttünk, tehát a torlódás várható. A Nádor utcától a Bentérig szintén, valamint visszapontották a Füredi út Csigekert előtti szakaszát, és ott megint csak egy sávon lehet közlekedni 30 km/h sebességkorlátozással, valamint a Sámsomi úton a bevezető szakaszon óriási torlódás van. Hát az egész városban nagyon nagy figyelmet és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
3: Jégkocka, zene és Debrecen.
1: Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kassáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódok cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kassáinál. A debreceni járásügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előtetőt alakítanak ki. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét, korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC is jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Yeah. Kedden a napsütés városunkban gyakrabban zavarhatják felhők és számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
5: Egy kicsit könnyebb. 3, 2, 1.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám hétkezdést kívánok mindenkinek, 7 óra 14 perc van. Vezessetek türelmesen, közlekedjetek óvatosan, és a szabályok betartása mellett azért jó, hogyha előzékenyek is tudtok lenni. Közben Laci írja, hogy a Burgundia utcát, a Csapó utca felőli részén egy-egy sávot lezártak. Óriási a torlódás, mindez tehát Debrecenben a Burgundia utca, Csapó utca felőli részén egy-egy sáv lezárva. Köszi Laci, várjuk a továbbiakat is, akár SMS-ben, akár Viberen 0630 3016 3000. Közben pedig témázgatunk, táborozgatunk, ugyanis például nagyon népszerű az a tábor, ahol közlekedés biztonsággal foglalkoznak. Nyíregyházán volt is például ilyen, és közel 50 gyermek vett ezen részt egy kétnapos táborozáson, ahol például a gyerekek már fiatal korban elsajátíthatták azokat az ismereteket, amelyeket a mindennapi közlekedés során is biztonságosan tudnak alkalmazni, akár gyalogosként, kerékpárosként, utasként, és később persze természetesen majd sofőrként is. Na, és a téma pedig nem sokára Facebook oldalunkon, mitől jó egy gyerekeknek szóló nyári tábor, illetve hogy te voltál-e valaha táborban. Szóval táborozunk, és persze mozi jegyet is adunk hozzá, Facebook oldalunkon nem sokára kint a téma. 7 óra 15 perckor pedig szólnak a jó zenék, majd nem sokára Camila Cabello-val, vagy épp a Sophia the Giant-szel, most viszont itt van Alex Warren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új ügyfélazonosító szerepelhet az első MVM villanyszámlákon. Országos leállásön az Erste Banknál pontot partival várják a felvételizőket Nyíregyházán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új ügyfél azonosító jelenik meg az MVM átállás után kiállított első villanyszámlán. Az energetikai társaság közlése szerint lezárult az ügyfélkiszolgálási rendszerek egységesítése, így ismét teljes körűen működik az ügyintézés minden ügyfélszolgálati csatornán. Az MVM arra hívja fel a figyelmet, hogy az új számlákon több adat is megváltozhatott. Módosult a diktálási időszak, a mérőállás bejelentéséhez használt telefonszám, valamint az átutalásokhoz tartozó bankszámlaszám is. Ezért fizetés előtt érdemes ellenőrizni a számlán szereplő információkat. Fontos változás, hogy megszűnt a D-neten keresztüli e-számlafogadás, az elektronikus számlázás azonban továbbra is elérhető az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában. Rendszerfejlesztési munkák miatt több szolgáltatási szünetel majd az Erste Banknál júliusban és augusztusban. A pénzintézet tájékoztatása szerint július 24-én este 10 órától, július 25-én délelőtt 10 óráig, valamint augusztus 6-án este 10 órától, augusztus 7-én hajnali 3 óráig várható karbantartás. Ez idő alatt többek között a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste Telebank, a vállalati netbanki szolgáltatások, az SMS szolgáltatások és az online termék igénylés sem lesz elérhető. Fontos, hogy az internetes vásárlás a júliusi karbantartás idején, vagyis július 24-én este 10 órától másnap délelőtt 10 óráig szintén nem működik majd. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek előre tervezzék meg pénzügyeiket. Hatalmas bulival, koncertekkel és nyereményekkel várják a felvételizőket a Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem közös pontot partiján. A Sóstógárdonban délután 16 órakor kezdődő rendezvényen a látogatók óriás kivetítőn követhetik a hivatalos ponthatárok alakulását, miközben a Raiffeisen standjánál értékes nyereményekért is játszhatnak. A ponthúzás után népszerű előadók és lemezlovasok gondoskodnak a hangulatról. Érkezik Vini, Molly Wood, Burai Krisztián, DJ Regalili, a Katapult DJ, valamint DJ Olasz Gabi is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a helyszínen korlátozott kapacitás miatt érdemes időben érkezni, a rendezvényt pedig 16 éven aluliak nem látogathatják. Az invazív szúnyogfajok köztük az ázsiai tigris szúnyogok terjedésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. A szakemberek szerint ezek a rovarok már egészen kis mennyiségű, akár néhány deciliter pangóvízben is képesek elszaporodni. Ilyenkor víz összegyűlhet például vödrökben, virágvázákban, kerti edényekben vagy eldugult eres csatornákban is. A hatóságok ezért arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ellenőrizzék a ház körüli területeket és számolják fel a pangóvizeket. Közben az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, cél a biológiai szúnyoggyérítés országos bevezetése. A megelőzésben ugyanakkor a lakosság szerepe is fontos, mert a szaporodó helyek megszüntetésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok száma. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, már a Quicklink-kel is befizethető a gépjármű adó, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldásról az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül rendezhetik a fizetést a saját mobilbanki alkalmazásukban. A NAV mobilból egyetlen kopintással megnyitható a mobilbank, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Az ügyfeleknek így már csak jóvá kell hagynia a tranzakciót, amely néhány másodperc alatt teljesülhet. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé tegye az adófizetést, és minél több ügyet lehessen gyorsan digitálisan elintézni a NAV felületein.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angolfont deviza árfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 426, az eurót 362, a svájci frankot 392, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank. Kedden térségünkben a sok napsütés mellett több helyen megnövekszik majd a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Mérsékelt több helyen élénk lesz az északi északnyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, további jó reggelt, 7 óra 40 perc van, táborozunk és témázunk tovább, Facebook oldalunkon megtalálható a kérdés, szerinted mitől jó egy gyerekeknek szóló nyári tábor? Kérdezzük ezt meg akkor Dankó Lacitól is.
1: Jó reggelt, kés csokolom, hello!
0: Szia Laci!
1: Hát hogy olyan emlékeket adjon, amire később öreg fejjel is emlékszel majd.
0: Nem csak, hogy emlékszel, hanem hogy ugye mondjuk kellemes emlékeid maradnak, mert mondjuk az a fajta nyári tábor, ahol én voltam, és szalmonella mérgezéssel a csapat több mint fele kórházba került. Az is emlékezetes végül is, ha így veszünk.
1: Ez a Balatonparti
0: tábor? Ez a Szigligeti.
1: Amikor jöttetek haza, na én akkor, te még ott táborozóként voltál, képzeld el, hogy én meg akkor már dolgoztam, és pont engem küldtek.
0: Te főztél?
1: Nem, az emlékezetes krinolin, vagy nem is tudom mi volt az, ugye?
0: De várjál, egyébként igen, de,
1: na, hallgatom,
0: de nem biztos,
1: ezt,
0: hogy az volt.
1: Ez sok-sok évvel ezelőtt volt, a 90-es évek vége felé.
0: Vagy várjál?
1: Mert én még kezdő riporter voltam, és a vonat megérkezett, és arra emlékszem, hogy egyik ismerősömnek a gyereke is ott volt, és én csináltam velük interjút arról, hogy mi történt pontosan. Ő azért úszta meg, mert utálja a krinolint. Tehát, hogy ott valószínűleg a krinolin volt az, ami romlott volt, vagy rossz volt, és az volt a reggelire a búcsú reggeli, hát ez ugye a virslinek az ilyen vastagabb változata, és hát abból néhányan attól lettek rosszul, és utána neked ez egy emlékezetes élmény maradt.
0: Ha már ilyen tényfeltárásról van szó, akkor tegyük hozzá, hogy én abból nem ettem.
1: Aha.
0: Szóval az egész úgy történt, hogy egy hétig voltunk, azt hiszem, hogy hatodikosak lehettünk, egy hétig voltunk itt Szigligeti táborban. Nagyon jó volt, szuper volt. A végén, az utolsó éjszaka volt egy búcsúbuli. Emlékszem rá, hogy akkor talán 10 óráig, akkor ott diszkó volt, fények, zene, és a konyhás nénik még kirakták, mint az esküvőn az éjféli menüként, az aznapi mákos tésztát. És abból elég sokan belakmároztunk, majd elmentünk aludni, és jött a reggel, én már éreztem, hogy nem olyan jó a gyomrom, úgyhogy én meg ez a krinolin nekem annyira nem volt szimpatikus. Kicsit olyan gusztustalannak tűnik, legalábbis gyerekként találkoztam vele utoljára, szóval akkor nem kértem belőle, és ahogy teltek, múltak az órák, és elindult hazafelé a vonat velünk, Szigligettől Nyíregyházáig szinte minden városban megálltunk, és várt egy mentőautó. Uh-huh. Vagy akár több is. Azt hiszem, én Ceglédig bírtam. Én hamar elvéreztem elsők között. Ceglédnél.
1: Mi? Hát az már egész közel van.
0: Hát tényleg, amúgy hamar, a félúton.
1: Hát az már igen.
0: Tényleg. És akkor néhányan ott leszálltunk, egy olyan 3 napot eltöltöttünk az ottani kórházban, ezután is köszönjük a vendégszeretetet, meg azt, hogy a közösségi helyiségben Bud Spencer filmek mentek, mert az egy nagyon jó élmény volt. Az első éjszaka nem annyira, mert ott nagy fájdalmak közepette, sokan infúziót kaptunk, gyerekként azért az nehéz volt, tehát távol a családtól, a szülőktől.
1: Persze, de száradjatok ki. Mert ugye ott mindenkinek ez a hányás hasmenés.
0: Igen, ez volt. Tehát a vonaton is többeknél ugye már ez előfordult.
1: De ott ez egy ilyen láncreakciót indított be. Tehát én azt is tudom, mondta a srác, hogy ő nem evett semmit, de a végén már neki is hány ingere volt, mert nyilván, ha mellette már maga az a szag, meg minden, ami volt, már az egy ilyen. Na hát neked egy ilyen emlékezetes tábor volt, hozzáteszem egyébként, én voltam abban a táborban többször is, és parádés volt. Tehát maga a part, a
0: jó az, mikor nem adnak enni, az nagyon jó.
1: De jó volt a kaja is, hát nekünk még útravalót is csomagoltak. És ez már évekkel később volt. Tehát így rendben van azóta is ez a tábor. Hát ez nyilván valami ilyen fertőzés volt, amit nehéz azóta is kitalálni, hogy mi okozta.
0: Benne volt egyébként még az országos hírekben is.
1: Hát erről beszélek, igen. Hát ott álltunk a vonatnál, jöttek, szálltak le a gyerekek, már az a néhány túlélő. Igen. Ami olyan kicsit olyan szürreális érzés volt, hogy na, megérkezik az egész tábor.
0: És volt csapat. Olyan, akinek semmi baja nem volt, és úgy ment haza, szerintem a szülő leszitta. Megint nem ettél semmit. Mi?
1: Igen, én ezt a srácot találtam meg, pontosan így volt, és mondtam, hogy te hogy úsztad meg, és mondta, hogy hát utálom a krinolin. De ennyi volt a válasz, és azóta is emlékszem rá. Ő már most egy felnőtt srác, egyébként közelmúltban találkoztunk, már most ilyen rendező asszisztensként, meg programozóként, ilyen grafikus, tehát ilyen dolgokat csinál, de meglátom azonnal az út eszembe, hogy kisrácként leszáll a vonatról. Hát azt nem gondoltam, hogy te is ott voltál, csak te Ceglédnél feladtad a küzdelmet. Tehát voltak ugye a táborozó élmények, hát mindenkinek szerintem a fogkrémezés, meg a vízcsorgatás, meg az egyiknek a megviccelése, vagy különböző ilyen dolgok, ezek azonnal beugranak a régi szép időkben, a gyerekkori táborokban.
0: Hát nyilván egyébként mi is de együtt aludtunk ott 10-valahányan fiúk, és reggel, mikor arra ébredünk, hogy már mindenki szinte engem körbe, mert én vagyok az egyetlen, aki nincs befogkrémezve, mert még az elkövető is önmagát is befogkrémezte.
1: Hogy ne bukjon le.
0: Ne bukjon le. Igen. És akkor utána emlékszem, az egyik kedvenc kekszemet kellett odaadnom, vagy annak felét, hogy szint valjon.
1: De hát ezek de a mostani táborok már egészen mások. Vannak olyan táborok, amik nem ottalvósak, hanem minden nap mész, a szülő hazavisz, utána este otthon alszol, reggel megindultak, és hát itt azért rengeteg olyan program van, ami tényleg a gyerekeknek egy kellemes időtöltést is eredményez. Tehát, hogy vannak sporttáborok, vannak kulturális táborok, képregénytáborok, és a többi. Tehát megszámlálhatatlan gyakorlatilag, mennyi fajta van már.
0: Igen, és hát ugye annak idején akkor a technológiai robbanás még nem volt közvetlen környezetünkben. Manapság a robotika, programozás, videójátékfejlesztés, tehát ezzel kapcsolatos táborok is vannak, nyelvi táborok, vagy állatokkal kapcsolatos táborok.
1: Jaj,
0: például
1: hát
0: a Nyíregyházi állatparkban is voltak ilyen
1: oda
0: táborok.
1: Oda nagyon korán kellett jelentkezni, és hogy egyáltalán bekerülhess, és ott tényleg gondol az állatokat, megnézheted a mindennapjaikat, tehát hogy egyébként ezek jó dolgok és jó ötletek.
0: Igen, az, hogy ottalvós-e vagy nem ottalvós, hogy a gyereknek az melyik jobb, vagy a szülőnek, nyilván a szülőre is ráfér a pihenés, tehát nem baj, hogyha ott alszik a gyerek. Itt inkább az a kérdés, hogy a szülő elmeri-e engedni, ott meri-e hagyni?
1: Ezt el kell engedni, hát nem lesz semmi.
0: Tudom, már 30 éves, most már el kell költözni lassan.
1: Egyébként ilyen szempontból is ez egy jó dolog, tehát menjen szerintem, és legyen ilyen ottalvós, ha már lehet választani. Maga a közösségi élmény miatt is. De van olyan, aki utána sírva fakad, hogy ő haza akar menni. Ma már, így ahogy mondtad, a digitális technika fejlődésével tényleg már mindenkinél van mobiltelefon, lehet beszélgetni, lehet üzeneteket küldeni. Szerintem ez pont, hogy nem is olyan jó. Nem mindig jó. Nem mondom, hogy az volt a jó, hogy a képeslapot te vetted ki a postaládából, amit hazaküldtél, és anyukád előre megírta a szöveget, hogy nagyjából, hogy üdvözletem, küldöm, akkor hol volt a Szigliget? Üdvözletemet küldöm Szigligetről, jól érezzük magunkat, minden rendben, Gabika. És amikor hazamentél, akkor Gabika kivette a postaládából, mert nagyjából akkor érkezett meg a képeslap, amikor Gabika már hazatért a táborból.
0: Igen, és nekem is volt ilyen, hogy a Balatonról küldtem, és tényleg én voltam az, aki legelőször elolvastam, hogy jaj, mit is írtam? Igen, a Balaton hideg, a sör meleg, minden oké.
1: Okay. Hát akkor még ilyeneket nem. Ráadásul szépen, akkurátosan kiválasztottál egy szép képeslapot. Ja, akkor volt egy listát, hogy kinek kell küldeni még képeslapot, mert akkor még az is divat volt, hogy nem csak a szülőknek küldtél haza, hogy üdvözletemet küldöm, hanem akkor nagymamádnak, nagypapádnak, a nem tudom kinek, a unokatestvérnek, neki is küldje, mert ő is küldött neked. Tehát, hogy,
0: és mennyivel más a világ?
1: Más volt. És vártad a postást, jött a postás, hozta a levelet. Hú, hát ha sok pecsét volt rajta, akkor azt tudtad, hogy külföldről jött. Tehát, hogy az
0: sokat költöttek rád? Igen. Azért a három mondatért.
1: Na hát a költés, hát megkaptad a kis zseppénzedet, azt neked kellett egy hétre beosztani.
0: Igen. Annak a fele elment bélyegre.
1: Hát, volt, aki az első nap elköltötte az összeset, mert bement az első útszéli bazárba, még akkor voltak ilyen bazárok, vagy ilyen, nem is tudom, minek nevezzük azt a, hát ilyen kis bódék, amiben mindent árultak. Tehát a műanyag katonától, a rágógumin át, a nem tudom, autós kártyáig.
0: Most minden ott van, Temun.
1: Így van, és akkor ott megálltál, úristen, és van mennyi pénzem, akkor gyorsan megveszem. A másik véglet, én inkább ez a fajta voltam, ez a jó, majd akkor utolsó nap, ha még maradt pénzem, majd akkor inkább félretesszük, és jó lesz, és a többi. Majd utána utolsó nap meg már úgy volt, most meg már minek.
0: Tehát, mehet bele a nyerőgépbe, a félkülrablóba. A 12 éves Lacika gyorsan megpörgeti. Igen, meg ugye a hűtőmágnesnek mekkora divatja volt. Nyilván azért még talán a manapság is, hogyha külföldön jársz.
1: Igen.
0: Szóval vannak azért, hogy ottalvós, meg napközis táborok. Van például olyan, hogy főzősütő tábor, vagy éppen nagyon népszerűek a tematikus táborok, ahol mondjuk akár egy Harry Potter, vagy kalóz, mesetábor, vagy legózás. Szóval nagyon sokféle. Az erdei ilyen kalanddal kapcsolatos táborok is népszerűek, mint a túrázás, íjászat.
1: Igen, tavaly néztük, pont beszélgettünk veled is, hogy milyen árkülönbségek voltak. Volt egy ilyen elit tábor, azt hiszem talán Budapesten. Hát ott ilyen hatalmas, több százezer forintos összegeket kellett kifizetni egy hétre. Tehát, hogyha oda azért beíratod a gyerekedet, és mondjuk azt mondja, hát ez nagyon jó volt, akkor jövő héten megint mennék, az azért úgy emberes. Tehát nem is tudom, mennyibe kerülnek most a táborok, de nem olcsó mulatság. Tehát egy szülőnek azért zsebbe nyúlós.
0: Nem, főleg azért, mert az étkeztetés sem olcsó, meg nyilván a szolgáltatások sem.
1: Belépők.
0: Belépők, így van. Na, úgyhogy kint van Facebook oldalunkon a téma. Mitől jó egy nyári tábor, ami a gyerekeknek szól, illetve hogy te voltál-e valaha ilyen táborban. 10 perc múlva 8 óra jönnek a jó zenék. Például itt van az egykori Swingala Django, Tarján Zsófi közös a gyémánt.

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank Kécs tandját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
8: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
9: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
10: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat mindenkinek, mi újság Debrecen területén. Horváth László gépjármű szakoktatótól kapunk információt. Állítólag jó sokat, mi újság nálatok?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát tényszerűen elkezdem sorolni a Campus Fesztivál miatt. Az Ady Endre utcától a Pallagi útig teljesen le van zárva minden jármű elől a forgalom. A következő a Sinai úttól a Bem térig a javítási munkálatok miatt egyes sáv járható. A Hétvezér utcán a Szóriáki torlódás van. A Kossuth utcán szintén megvan még a Csokonai Színház előtt az a sávlezárás, a buszsávot kell használni. A Burgundia Csapó utca kereszteződésében mindkét oldalon a vízű munkatársai kezdték most az egyes sáv lezárását. Tehát azt javasolnám mindenkinek, hogy nagyon nagy figyelemben és nem megszokásból vezessünk. Ehhez kívánok én balesetetet közlekedni.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Visszautasítják a Tisza pártvágyait a debreceni alpolgármesterek. Sereghajtó a késések terén a debreceni vasútvonal. Terelő útvonalon jár a 25-ös busz Debrecenben. Földi Betti vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Visszautasította a Tisza párt vágyait Barcsa Lajos és Széles Dián a debreceni alpolgármester. Tárkányi Zsolt, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője korábban azt kérdezte, fordítottak-e nemzeti kulturális alapból származó készpénzt kampánycélokra, majd választási csalásról beszélt. Barcsa Lajos közösségi oldalán azt írta, NK a támogatás kampányfinanszírozása nem kapott, és ilyen forrást erre a célra nem használt fel. Hozzátette, minden jogszerű vizsgálatnak és átlátható elszámolásnak helye van, de szerinte a tényeket nem helyettesíteti politikai hangulatkeltés. Széles Diánás szintén alaptalannak nevezte a vádakat, és a debreceni civil szervezetek munkájának védelmét hangsúlyozta. Júniusban a Budapest-Szegli-Debrecen-Záhony vasútvonal volt az egyik leggyengébben teljesítő fővonal a késések szempontjából. A MÁV adatai szerint ezen a szakaszon 67% volt a menetrendszerűség, vagyis nagyjából minden harmadik vonat késett. Országosan a vasúti személyszállítás pontossága 78%-ra csökkent, ami elmarad az előző havi és az egy évvel korábbi értékektől. A vasúttársaság szerint a romlásban szerepet játszott a nyári főszezoni menetrend, a megnövekedett utasforgalom és a szélsőséges hőség is, ami több helyen sebességkorlátozásokat tett szükségessé. A MÁV ugyanakkor javulást ígér a debreceni vonalon részben célzott pályafelújításokkal és nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával. Aszfaltozási munkák miatt nem változik több debreceni autóbusz közlekedése, között a DKV. Július 20-án hétfőn üzemkezdettől augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és 973-as éjszakai járat terelő útvonalon közlekedik. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük az indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek. A 25-ös buszok a Vincellér utca irányában nem érintik a Huszárgál utca, a Komáromi Csipkésgyöngy tér és a Mák utca megálló helyeket. Az utasok a Huszárgál utca 76 szám előtt kialakított ideiglenes megállót használhatják. Kustár Zoltán nevezte ki a debreceni református hittudományi egyetemek rektorának az államfő. Az erről szóló határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Súlyog Tamás döntése szerint a rektori megbízás 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szól. A határozat az oktatási és gyermekügyi miniszter javaslatára a fenntartó kezdeményezésre született meg. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy Erős Istvánt a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának nevezték ki. Az államfő emellett több felsőoktatási intézménynél is megállapította korábbi rektori megbízások megszűnését lemondás miatt. A debreceni intézmény élén így augusztustól kezdődhet új vezetői ciklus. Debrecenben is matricákkal tiltakoztak a Momentum aktivistái a Mi Hazánk korábbi parlamenti akciója ellen. A párt helyi szervezete közösségi oldalán közölte, hogy a budapesti megmozdulás után a debreceni Mi Hazánk irodára is figyelemfelkeltő matricákat helyeztek ki. A tiltakozás előzménye, hogy a Mi Hazánk politikusai Dúró Dóra és Novák előd július elején műanyag magzatokat tettek a képviselők asztalaira a szívhangrendelet vitájához kapcsolódva. Az országgyűlés elnöke jelezte, hogy az akciót nem engedélyezték, ezért a tárgyakat az ülés előtt összeszedték. A Momentum szerint a Mi Hazánk akciója ízléstalan és elfogadhatatlan volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sok napsütésre van kilátás a folytatásban, és egy-egy gomoly felhőből futó záporzivatar kialakulhat. Városunkban a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggel, 8 óra 14 perc van, vezessetek türelmesen, és adjatok számot, információt arról, hogy merre jártok, mit tapasztaltok, mi az, ami segíthet a többiek haladásán is. 0-20-3-16-3000. 19 fok van jelenleg, 27 lesz belőle, frontmentesen indul a hét, és nem igen lesz a héten kánikula. Ellenben ugye néhány héttel, vagy talán már lehet, hogy van egy hónapja is, hogy volt egy brutális hőhullám, ami elképzelhető, hogy visszatér. Ilyenkor egyébként mindig elgondolkodom azon, hogy azok, akik a kinti munkára kényszerülnek, akár fizikai munkára, akár csak például mondjuk sétálva, járőrözve, rendőrként teljesítenek szolgálatot, beöltözve, tányérsapkával, azért bár abban nincs komoly fizikai munka, mint mondjuk egy betonkeverő mellett, de ettől függetlenül azért az is nagyon komoly kihívás, és azért ott a napon állni, a napon sétálni, az sem egy egyszerű dolog. Na, hát bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Ez a fehér ing.
1: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is. Tehát, hogy itt olyan hosszú sor van leírva, vagy olyan hosszú felsorolás, hogy egészen elképesztő. Először egyébként majd a ruhákat tesztelni fogják. Tehát, hogyha megvan a megfelelő cég, akkor először kényelmi, gyakorlati igényeket is alapul véve, nyilván az majd a hétköznapokban derül ki, hogy ergonomikus, komfortos, esztétikus, tartós, legyen benne széles méretskála, kicsitől a nagyig, ellenálló, időtálló, jó tisztíthatóság, karbantarthatóság, úgyhogy nem annyira egyszerű ez.
2: Nem, de nem tudom, mit is már be lehetne vezetni ezeket a technikai újításokat. Nem vannak ezek a technikai pólók például, amik ilyen sokkal jobban szellőznek, légáteresztő, nedvességet kivezeti, stb. Tehát, hogy ne ez a hagyományos pamut felső ing, stb. Legyen, hanem...
1: Még hagyjad, hogy a pamut, mert hogyha 100% poliészter, akkor annyi, hogy az nem gyűrődik.
2: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez nőknek is a téli viselet, és ez az Usánka nevű.
1: Igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
1: szerintem egyébként meg jó, tehát egy női ilyes.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári. Az igen, az jól áll egy hölgynek.
1: De amúgykor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával. Szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dér Vivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás Usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
1: Hát nem most komolyan. Ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy na, fakabát tessék, akkor ráadunk egy ugyanolyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Aztán meglátjuk majd, hogy nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
1: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében. Egyébként meg ugye a tengerparti rendőröknél...
2: Lássak szangriát is szokott.
1: Nagyon-nagyon sok helyen ugye rövid nadrágban, nyilván azért az sem elfogadható, tehát minden esetben azért itt egy városi szolgálatot teljesítő rendőr esetében nem biztos, hogy a rövid nadrág lesz az a megfelelő.
2: Nem azon múlik a tekintélye, hogy most hosszú nadrág van rajta, vagy rövid nadrág.
1: Én meg ez lehet, gondolom, hogy egy ilyen berögződésünk inkább, nem?
2: Igen, igen. És most, mikor a strandon van a rendőr, ott meg egyszer fehér pólóban és egy nadrágban van, nyugodtan lehet szerintem akár rövid nadrágot is visel, mi a nők megviselhetnek akkor rövid szoknyát. Tehát, hogy azzal szerintem így rendben van. Csak tényleg az anyagon is lehet változtatni, hogy nekik is azért komfortosabb, meg kényelmesebb legyen, egész nap a kocsiba ülnek, de közben, vagy hogyha a kocsiba kell mennie, de közben nagyon tartósnak kell lennie. Azért az nem annyi, hogy jó, te egy átlagos pólót elveszel egy héten egyszer. Ő viszont minden nap felveszi, és akkor minden nap ki kell mosnia, mert főleg a kánikulában mit tud csinálni? Hát nem fogja felvenni azt az inget, amit előző nap hordott, mert a kollégái kiszédülnek tőle. Tehát hazamegy, gondolom, akkor van egy váltás inge, és akkor felváltva megy a mosógépbe, jön a csere, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezekre is gondolni kell. Lehet ez egyébként olcsóbb valamennyivel, de akkor legyen belőle több darab. Tehát ne mondjuk, mit tudom én, két vagy három inget, nem tudom most, hogy van, félre ne és senki, tehát lehet, hogy most is így van, de ne azt a két-három inget kelljen állandóan cserélgetnie, hanem legyen, mit tudom én, öt, egy hétre való, és akkor azt az ötöt akkor nem kell minden nap mosni.
1: Apropó tányérsapka, tehát hogyha azt elengednénk, akkor te mit tudnál helyette javasolni?
2: Mondjuk azt a kisebb fajtát, tehát ami nem annyira, ami most is van nekik, amiben járőröznek, ilyen kis csákószerű, nem tudom annak mi a hivatalos elnevezése. Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
1: jó, hát
2: sapkát.
1: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejem pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
1: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
2: Igen, de hát lehetne akár kicsit ez a hálósabb baseball sapka, ami tényleg szellőzik a fejen, és akkor nem az van, hogy befő a fejed a melegbe. Annak idején valaki, nem is tudom, kimondta, hogy a hőveszteség nagyon nagy százaléka a fejen keletkezik téren, ezért van az, hogyha felveszel egy sapkát, sokkal komfortosabban érzed magad. Na most, amikor nyáron felveszel egy sapkát, és nem szellőzik a fejed, akkor ne csodálkozzunk, hogy utána a rendőr megbüntet. Tehát, hogy kiszáll,
1: felfőtt az agyvize,
2: felfőtt, és akkor azt mondja neked, hogy már pedig maga itt átment ezen a napon, nem is volt piros, nem is volt
1: lámpa. Lámpa sincs.
2: Igen.
1: Hát én itt gyalogos vagyok.
2: Igen.
1: Például a tányérsapka tekintetében a következő kritériumoknak kell megfelelni. Őrizze meg az alakját, formatartását, rendelkezzen szerkezeti stabilitással. Nyilván, oké, ez így teljesen érthető. Tegye lehetővé a rendszeresített sapkajelvény és egyéb azonosító elemek biztonságos és tartós rögzítését. Aztán, amit te mondtál, legyen légáteresztő, hogy hozzáérjön a viselési komforthoz, ellenálljon a napsugárzásnak, esőnek, általános környezeti hatásoknak, aztán mosható, verítékvédővel
2: azért
1: rendelkezzen.
2: Azért nem egyszerű, ha belegondolsz. Legyen szellőző, de közben meg legyen vízálló. Na most ezt hogy hozod össze? Hogy szellőzön is, de közben meg igen. Tehát, hogy hátul szellőzik, de felül meg véd az esőtől, akkor felül már nem szellőzik. Tehát, hogy mindennek álljon ellen, minden tökéletes legyen.
1: Kell egy ilyen beépített ventilátor előre. Tudod, vannak
2: a
1: ezek
2: az helyére?
1: USB-sek. Vagy van a kis akkumulátorosok.
2: Igen. És akkor így nézed, hogy na, ő még csak körmester, mert csak egy ventilátora van. Neki már aranyszínű ventilátora van, és kettő. Tehát ő már valami tábornagy, vagy valami nagy fejes lehet.
1: Azt mondja, vízálló húzatot is lehessen hozzá kapcsolni.
2: Ja, hogy akkor a vízálló húzat.
1: Igen. Aztán fényvisszaverőpántot lehet rátenni, vagy lehessen. Igazodjon a fej anatómiai sajátosságaihoz. Hát igen, ám csak ugye a hány fej, annyi ember.
2: Hát ahhoz hogy lehet igazodni?
1: Az nem egyszerű.
2: Vegye fel a fejformát?
1: Mert akkor külön kell mindenkinek gyártani. Hosszabb idejű viselés során ne okozzon nyomáspontot, bőrirritációt, egyéb kellemetlenséget. Igen, azért, hogyha napi 8-10 órát benne kell lenned, azért igen, az igen. Nagyon kemény. Annyi, hogy mondjuk mikor autóba ülnek, akkor azt hiszem, hogy leveszik.
2: Rendben van, de oké, de nyáron meg kint állsz a napon, akkor ráizod a homlokod, akkor nyilván azt is utána takarítani, tisztítani kell. De ez olyan, mint a bukósisaknál, hogy legyen kivehető bélés, hogy utána azt ki tud mosni, mert az sem egy komfortos viselet utána, hogy most ebben a nagy melegben a múlt héten 3-4 napot mentem, csak már most ki kell mostom a motoros sisaknak vagy belsejét, mert egyszerűen olyan koszos lett, hogy nem tudsz vele mit kezdeni.
1: Na most képzeld
2: el. És a sapkát, akkor ki kell fordítani, ki kell mosni.
1: Most képzeld el, hogy a férj kitalálja, anya, én holnaptól rendőr leszek. Az jó, akkor veszünk még egy mosógépet.
2: Hát körülbelül. És még csak a sapkát soroltad fel. Mi van az ingel meg a többivel?
1: Hát arról nem is írnak. Tehát ja, az már nem fér bele a cipőbe.
2: Mi van a cipővel?
1: Na tehát az is egy nagyon fontos, hát abba tölti élete nagy részét.
2: Pontosan, és akkor ráadásul ott az olyan, hogy az is legyen vízálló, de egyébként ne rohadjon bele a lábad, tehát valamilyen szinten jó lenne, ha lélegezne, de
1: ne legyen, de úttalpad benne, megint, igen. Kényelmes legyen, különben a bokád, a derekad, a gerincet fájni fog, a lábad összességében fájni
2: és
1: fog.
2: És még akkor van olyan bakancs meg mindenféle, amikor mondjuk ilyen kivonuló egység vagy, tehát nyilván akkor kapsz olyat is, tehát meg ez a páncélruha, nem páncél, de műanyag, meg mindenféle.
1: Szóval, ha valahova lábba kell bekopogtatni, akkor igen, ahhoz is van cipő.
2: Egyébként ott szerintem ott van a legjobb, ilyen legnagyobb tekintélyük annál a ruhánál, amikor ilyen kezes lábasszerű, ilyen kékszínű, hát mint egy katona, beöltözve mindenféle ilyen pajzsal, meg sisakkal felszerelkezve, amikor várja az ultrák érkezését az utcán a rendőr csapat, tehát az szerintem ott van a legnagyobb tekintélyük, de hát azt nyilván nem lehet úgy minden nap menni.
1: Pedig egyébként az lenne az igazi.
2: Igen, az kicsit olyan, mint a katonai gyakorló. De hát a másik meg az elegánsabb viselet. Úgyhogy egy közlekedési rendőr, hogy álljon ki? Kiáll egy pajzsal, meg egy pajzsal. Ott ember nem megy át azon a zebrán. Legalábbis a piroson.
1: Na meglátjuk, hogy hogy alakul. Elvileg egyébként 27 decemberétől tervezik a téli ütemezést, a téli ruházat bevezetését. 28 júniusától megkezdődne az új típusú nyári ruházat a rendőrségnél. 28 júniusától. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy messze még a dátum, viszont ha azt vesszük, hogy a beszerzési, vagy az ajánlat benyújtási dátum augusztus 14 dél, akkor az azért itt van a kertek alatt.
2: Ezt csak azért mondjuk, hogy azok, akik már nem akartak új fehér inget venni esetleg a rendőrök, hát még vegyenek, mert 28-ig még el fog az kopni.
1: Még egy pár szó ki kell mosni. Jó van, jó reggel, 8 óra 26 perc van, nem sokára sportolunk, a VB-t kitárgyaljuk, a nők fellélegezhetnek, véget ért a világbajnokság.
2: Na, nagyon sok nő nézte, és tudod, emlékszel ebből,
1: balhé volt. Akkor mit mondjunk nekik? Visszakapják a férjüket.
2: Nem, ők is csalódottak lehetnek, hogy véget érnek a futballmérkőzések.
1: Igen, meg olyan szempontból is, hogy például Ronaldót már nem igazán fogják látni.
2: Figyelj, tegnap két családtagom is mondta, hogy hú, előlünk milyen rossz női családtagom, hogy milyen rossz kommentátor lenne, mert végig csak ezt hallottam tőlük. Jaj, hú, jaj! De mondtam, hogy nem azt kell mondani, hanem, hogy helyzet van meg, hogy kinél van a labda, nem jajgatni.
1: Igen, én nem tudom egyébként, hogy van az a fajta, a női jajgatásnak is amúgy megérne egy témát, hogy van egy skála, van 100 különböző. Van olyan, amikor egy nagy pókot látott, amiről kiderült, hogy nem is olyan nagy. Van olyan, hogy a gyerekeles éppen fordulat van a mexikói drámában. Tehát
2: ez így van.
1: Tehát, hogy ide. Egy jajgatás mögött rengeteg dolog.
2: Ez húzódik. Majdnem annyi verzió, mint annak idején Béla, ahogy a játékvezetőnek tudtam mondani mindig a reakcióját, attól függően, hogy jól ítélt, vagy rosszul ítélt. Ott is volt mindenféle hangsúly.
1: Igen, igen. Egyfajta káromkodásban is rengeteg dolog van. Bruno Mars, I Just Might, ez a zenei folytatás, aztán hamarosan visszatérünk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Na, mi történt a sportvilágában?
3: Tegnap volt valami kutyaütő meccs, meg előtte nap is volt már egy másik, és ezzel befejeződött a világbajnokság.
2: Én a favágó világbajnokságot néztem, és ott azon Argentina nyert.
3: Hát Paredes lett egyébként az MVP akkor a favágó világbajnokságon, tehát hát az ember, amit művelt, szerintem ott rontották el az argentinok, amikor őt az ünnepben pályára küldték. Tehát konkrétan nem kellett volna pályán maradni már a második félidő felénél. A meccs végén, amit művelt, hogy elkezdte folytogatni a spanyol srácot.
2: Az ő volt, azt nem is.
3: Hát persze, ki más. Ha már éppen arra járt, akkor gondolta, én nem tudom, mit szedett be. Illetve hát, de tudom, pontosan, egészen pontosan 14 cukorkát fogyasztott De Paulal együtt, mert van ez a babonájuk, állítólag egyszer bejött, hogy a mérkőzés előtt a kezdőkörben 14 különböző fajta cukorkát szopogatnak el, és ettől nyerik majd az energiát, és ez lesz majd szerencsés. Hát nem tudom, mi lehetett benne. Valami spanyol cukorka lehetett benne, ami nem kedvezett neki. Minden esetre, hát akik azt várták, és a latin foci nagy szerelmesei, hogy itt aztán milyen parádés játék lesz, és olvastam én is rengeteg kommentet, hogy a Anglia-Franciaország mérkőzés, hogy az egy olyan lesz, még egy ilyen kis videós animáció is készült, hogy a játékosok majd egymáshoz unottan passzolgatják a labdát, és nem történik semmi.
2: Ez a francia első félidő volt. Pontosan ilyen volt.
3: Igen, tehát a bronz meccs az a 6-szor szórakoztató volt egy semleges nézőnek, mert hogy végül 6-4 lett a végeredmény, és hát ott az utolsó pillanatig azt nem mondom, hogy vagy izgalmas volt, mert tényleg még megvolt az is, hogy esetleg egyenlítenek majd a franciák, de 0-4-ről, ahogy visszajöttek, az érdekes volt. Végül is Anglia lett így a bronzérmes, de hát a döntőben az első félidő az meg szerintem a VB legrosszabb első félideje volt, bár ezt azt hiszem egyszer elmondtuk már valamelyik meccsről, de itt igen.
2: De ha a második lett volna, az akkor abból is a legrosszabb.
3: Nagyon. Az első félidő az nézhetetlen volt. A másodikban viszont már ott azért a spanyolok inkább kezdeményezőek voltak és többet támadtak, ott már kellett az argentin kapusnak is védenie. Kaput eltaláló lövése viszont Argentinának nem volt. És hát úgy azért nehéz meccset nyerni, hogy nem kaput eltaláló lövése egyáltalán nem volt. Nem nagyon értettem a dolgot, hogy most a spanyolok, megint ilyenkor mindig adott a kérdés, a spanyolok húzták ki a méregfogát az argentin válogatottnak, vagy egész egyszerűen az argentinok elfáradtak a végére. Nyilván ők egy idősebb kerettel rendelkeznek.
2: Elfáradtak, látszott rajtuk a mozgásukon.
3: Igen.
2: És csak így tudták, csak tördelni tudták a játékot. Ha nem lett volna ott a spanyol kapus a kapuban, akkor tulajdonképpen akkor nem is, tehát hogy
3: talán
2: nem is lett volna gólt.
3: Egy olyan helyzet volt, amikor a Simeone fölé lőtt a végén, igen.
2: De ha nincs kapus,
3: lehet, hogy akkor sincs nagy probléma.
2: Nincs gond.
3: Igen.
2: Visszatérve egyébként magára a bronzmeccsre, ott nagyon sokan szapulták, hogy unott volt, és olyan volt, mint egy gála mérkőzés. Valóban olyan volt egyébként, nem volt szabálytalanság, egymáshoz se értek. A foci szépsége egyébként az látszott, a küzdelem az nem annyira, vagyis ez a vérre menő küzdelem,
3: igen.
2: Azt mondták többen is, hogy na, látjátok, ezért nincs például az Európa-bajnokságokon bronzmeccs, mert unottá válik, senkit nem érdekel, mármint a játékosokat, és valóban a franciákat rohadtul nem érdekelte ez az egész.
3: Egy fél ideig,
2: aztán valami történt, és... Hát,
3: konkrétan Deschamps cserélt egy csomót,
2: hát,
3: meg ugye ő azoknak is lehetőséget adott a kezdőben, akik eddig nem játszottak.
2: És így bizonyíthattak.
3: Így meg, igen. Tehát meg az angoloknál is volt azért komplett csere, tehát igen, itt azok a játékosok, akik... Hát néhányan azok közül például, akik eddig nem játszottak, most kiderült, hogy miért nem játszottak, és hogy miért voltak azok, akik pályán voltak jobbak, de összességében az egy semleges nézőnek egy egészen szórakoztató vízilabda mérkőzés lett. A döntőre visszatérve, ott meg nem értettem, hogy nagyon agresszíván váltak, már túlzottan is. Már az előző, az angolok elleni mérkőzésen is ez jellemző volt az argentinokra, de ez nem teszi őket szimpatikussá.
2: És nem is az senki számára, tehát hogy én 4 évig kibírom majd, hogy lássam az ő fociukat.
3: Nagyon sok argentin szurkoló van pedig Magyarországon is, és nagyon sokan szorítottak nekik, de tudom, hogy pont ugyanazok a spanyolokat is a döntőbe várták. Sokan ugye ilyen összeesküvés elméletet is gyártottak, hogy nyomták az argentinokat végig a Nemzetközi Szövetség, a játékvezetés. Nyilván 50-50% a szituáció, és ezt nem én mondom, hanem a szakértők is megállapították, hogy azért nagyon sokszor az argentin javára ítéltek. részben szerintem ez Messi miatt is van az ő tekintélyének köszönhető. Azt is tegyük hozzá, hogy az argentin szurkolók előtt ilyen szempontból meg le a kalapa, mert ők tényleg szurkoltak. Tegnap megint az volt az érzésem a meccsen, ez a színházi előadás, hogyha nem hallottad néha az argentin, vagy néha egy picit a spanyol szurkolókat, akkor gyakorlatilag a közönség csendben ült.
2: Nem. Ezt gondolom azért van, mert 2 millió volt egy jegy.
3: Ennyi. Ezt akartam mondani, hogy a gazdag emberek leültek oda, meg jó néhányan, akik jegyhez jutottak, és mint egy színházi előadást várták a döntőt. Hát kaptak egy számomra felejthető félidei sót, és lehet akkor ezt úgy örökre ki is törölném az összes világbajnokságról, meg mindenhonnan.
2: Ez tudom, nem egy követendő példa, tehát annyira érződött megint az Amerika, a show, a csillogás, a mű, tehát hogy...
3: De nem volt jó.
2: Nem volt jó.
3: Nem volt jó. Nem tehát Madonnáik, ahogy bejöttek oda Ronaldinhoval, meg Ronaldóval valami kiskocsin, de az is előre megvágva, és aztán beléptek az ajtón, hogy
2: annyira életszerűtlen volt,
3: hogy... A Justin Bieberdal meg az meg nem is értettem,
2: nem
3: hogy...
2: Azt tudtam, mit csinálott.
3: Igen, tehát hogy egy
2: az ilyen a sírató.
3: Lassú sírató dalt előadni egy félidei showban, ami aztán így nem 15 perces szünet lett, hanem 25 perces, tegyük hozzá, ez sem korrekt. Tehát ha a szabálykönyvben az van, hogy 15 perc a szünet, akkor 15 perc a szünet. Mi lesz Amerikában? Legközelebb kitalálják, hogy gyerekek az ivó szünetben mi tartunk egy félidei 30 perces showt, akkor félidei 30 perces show lesz szembe menve az összes szabállyal, meg mindennel. Nem volt élvezetes szerintem.
2: Amikor Amerikában rendeznek valamit, az mindig kiöli abból a sportból, vagy eseményből azt, ami valójában arról kellene, hogy szóljon, mert mindig csak a showban tudnak gondolkodni. Igen. Csak Hollywood, igen, ahogy mondod is, ez a előre felvett és megvágott madonnás jelenet, amivel kezdődött az egész, azt sem tudtam, hogy ezek most hol garázsban vannak, honnan jönnek ezek ki.
3: Igen, és aztán utána kisétáltak nyilván, hát az utolsó pillanat az úgy meg volt vágva. De visszatérve a mérkőzés, rengeteg babona volt a meccs előtt. Hát főleg az argentinok kapcsán. Az argentinoknál például Messi ugyanazt az Insta posztot tette ki a mérkőzés előtt, mint 4 évvel ezelőtt. Akkor bejött, hogy itt vagyunk a döntőben, tap-tarap-tarap-tarap, ugyanezt kirakta, hát ha bejön most is, hát nem jött be.
2: Nem azért, mert nem tudott újat kitalálni?
3: Azt nem tudom, látod, de a Jamalnak a testvére meg micsoda világsztár lett, egy mém lett belőle, egy kisrác, most is megmutatta a kamera, és hát ő az egyik mérkőzésen, azt hiszem az elődöntőben, amikor így kiabál, és hát teljes hangerővel képzelje el egy ilyen, nem is tudom, 2 év körüli kisfiút, lehet, hogy még annyi sincs, és kiabálja, de 2 éves már van, hogy vamos, és közben már düllett ki a szemem, mert már annyira örjönk, hogy szurkoljon. Tehát,
2: és ebből lett egy mém?
3: Igen, ebből már mindenféle bármilyen poszthoz hozzátették gyakorlatilag egy ilyen vamos kifejezéssel, hogy Jamalnak a testvére. Jamal sem játszott jól, azért azt tegyük hozzá, tehát őt azért tudták semlegesíteni, meg több volt nála most a hiba, de annak idején készült még, amikor egészen pici volt Jamal, egy olyan fotó, ahol Messi 18 éves volt, és fürdeti, kvázi egy fürdőkádban ott ül a kicsi Jamal, de akkor még nem tudta senki, hogy Jamalban milyen focista lesz, ugyanis a Barcelonában a UNICEF volt a csapatnak a fő támogatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek hát minél több figyelmet kapjanak a gyerekek, és lehetett rá jelentkezni, és milyen érdekes, hogy Jamal apukája is jelentkezett erre a felhívásra, ki is választották a kicsi Jamalt, és egy ilyen közös fotójuk van Messivel, most meg egymás ellen játszottak. Csak akkor még a fürdőkádban volt, Messi meg még 18 éves.
2: Ez az Ronaldo Szoboszlai Dominik.
3: Körülbelül esetben. Igen, pontosan, hogy miből lesz a cserebogár, úgyhogy ez is egy érdekes volt. Romero például az egész szállodát telerakosgatta füstölőkkel, mert ő azt mondta, hogy a rossz szellemeket el kell űzni. Na most, aki utálja ezt a füstölő illatot, az szerintem megőrült ott a szálloda környékén, mert minden sarokba rakott egyet. Tehát nehogy probléma legyen.
2: De legalább lettek üres szobák a haveroknak.
3: Igen, hát a rossz szellemek azok lehet, hogy nem voltak ott, de végül is az argentinok nem nyerték meg a döntőt. Spanyolország viszont megérdemelten lett világbajnok, azt azért tegyük hozzá, ne vegyük el az érdemeket.
2: Ja, semmiképpen sem, az első nagyon megérdemelték.
3: Nagyon, nagyon, és ráadásul egy fiatal csapatból építettek egy világbajnok csapatot, és fiatal játékosokból. Az első meccset leszámítva, ahol egy kicsit nehézkesen indultak, és necces volt nekik, onnantól kezdve viszont tényleg taktikusan, jó focival megérdemelten lettek világbajnokok. Figyelj,
2: veretlenül egy gólt kapva. Hát azért ezt nem lehet elvenni tőlük, ez egészen lenyűgöző. Én megmondom őszintén, az argentinokra fogadtam, én nekik szurkoltam, majd utána úgy döntöttem, hogy most már kapjanak ki. Tehát, hogy annyira ellenszenves lett a játékuk, nem érdekelt az sem, hogyha elmegy a mixem, a fogadásom, a spanyolok előtt le a kalappal. Éreztem pedig, hogy ők az esélyesebbek, de mondom, hátha, ebben az argentin csapatban ennyi volt csak, hogy szétrúgdosták a játékosokat.
3: Gyorsan mondjunk egy mérleget akkor, ha jól számolom, talán egy fogadással sem nyertél?
2: Egyel igen, de annak nem volt különösebb, komolyabb tétje.
3: De néha szándékosan úgy fogadtál, hogy tudtad, hogy ha az angolokra fogadsz, akkor ők kikapnak. Tehát, hogy szándékosan azt akartad, hogy esserek ki, ezért fogadtál a másikra.
2: Nem, tényleg egyébként az volt, hogy amikor az angolokra fogadtam, veszítettek, amikor ellenük fogadtam, nyertek. Én ezt elengedtem, viszont látva egyébként, hogy a franciákkal a mérkőzésen, hogy milyen játékot képviselnek, ott szimpatikusak lettek számomra. Az a Tornádó nevű, vagy Hurricane, vagy Hurrikán, az, hogyha nincs a pályára, akkor esküszöm neked, hogy én nyugodtabb vagyok, és majd megszívleltem az angolokat is.
3: Igen, hát ott Bellingham például azért a torna egyik legjobb játékos.
2: Szerintem is.
3: Tehát ő azért hozta magát. Na hát ennyit a VB-ről, lezárult, mostantól megint elő lehet venni a sorozatokat, meg különböző filmeket esténként, nem kell éjszakázni, szerintem ugye a ráncok is eltűnnek majd, meg a táskák a szemek alól, mert ezek a 23 órai kezdések, ezek nem mindig voltak kedvezőek, hozzáteszem, tegnap délután 3-kor volt ez a mérkőzés.
2: És így is kitartott, vagy 7-ig, mire minden lezárult.
3: Igen, hogy csak azért, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen. Minden esete azért voltak éjszakai meccsek, de amitől aggódtunk, szerintem azokat túl lehet élni. Meg jó kis összefoglalók voltak. Gyorsan még azért helyi hírek, mert hogy az Ökölvívó magyar bajnokságot rendezték a hétvégén, illetve az elmúlt héten egészen pontosan végig Nyíregyházán, a Continental Arénában. Petrimán Milán, a nyíregyháziak versenyzője is ott volt, többek között a döntőben, de nem sikerült a címvédés ezüstérmet szerzett. Jöttek az edzőmérkőzések, már lehet venni a Loki mérkőzésekre. Egyébként jegyeket a nemzetközi kupa meccsre, a Jereván lesz az ellenfelük, az Aspari edzőmeccset játszott, és ma egyébként közönség találkozó tart 17 órától, tehát várják a szurkolókat a nyíregyházi stadionba, mert a hétvégén, illetve ott már pénteken az Újpest lesz az ellenfél, és utána aztán szombaton és vasárnap jön majd a Kisvárda, illetve a Debrecen hazai mérkőzése is. Hát a szurkolókról meg csak annyit, ha már így említettem egy mondat erejéig, hogy milyen úri közönség volt a foci VB-n, hogyha valaki igazi szurkolást akar hallani és jó hangulatú meccset, az készüljön augusztus elejére, majd lesz egy Loki-Spari meccs, és az, ott majd igazi foci hangulat lesz a Nagyerdei stadionban, úgyhogy nekünk azért ez az igazi szurkolás, nem pedig amikor csak tapsolnak.
2: És nagyon várjuk, nyilván természetesen mi is rajta tartjuk majd a szemünket. Laci, köszi a sport összefoglaló.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott története során másodszor nyerte meg a labdarúgó világbajnokságot, miután a New Yorkban rendezett döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. A győztes gólt Ferran Torres szerezte a 106. percben, így a 2010-es siker után ismét a spanyolok ülhettek fel a futballvilág trónjára. A finálét minden korábbinál látványosabb körítés előzte meg, világsztárok és hírességek sora volt jelen a stadionban. A pályán a spanyolok már a kezdéstől irányították a játékot, sokkal többet birtokolták a labdát, de az argentin védelem hosszú időn keresztül minden próbálkozást hatástalanított. A dél-amerikaiak elsősorban a védekezésre rendezkedtek be, támadásban szinte semmit sem tudtak felmutatni, Lionel Messi néhány megmozdulásán kívül alig jelentettek veszélyt a spanyol kapura. Az első félidő végére sem változott a játékképe, ráadásul argentina sérülés miatt elvesztette Lisandro Martínez, akit Nicolas Otamendi váltott. A szünetben történelmet írt a világbajnokság félidei sója, amelyen Madonna, Justin Bieber és Shakira lépett fel, mellettük Ronaldo és Ronaldinho is szerepet kapott. A több mint 25 perces szünet után még több szabálytalanság tördelte a játékot, Argentina pedig egyre keményebben futballozott, a spanyol mezőny fölény azonban továbbra is óriási volt, miközben a címvédő egészen a rendes játékidő végéig egyszer sem találta el a kaput. A hajrában Enzo Fernández megkapta második sárga lapját, így Argentina emberhátrányban volt kénytelen nekivágni a hosszabbításnak. Az emberelőnyben futballozó spanyolok még nagyobb nyomást helyeztek ellenfelükre, Mikel Merino ugyan közelről mellé fejelt, de a hosszabbítás második félidejének elején végül megtört a jég. Ferran Torres a 106. percben megszerezte a vezetést. Argentinának bő negyed órája maradt az egyenlítésre, de továbbra sem tudta célba venni a spanyol kapot. Torres ugyan később még egyszer betalált, ezt Lesz miatt érvénytelen tették, a legvégén pedig egy szöglet után Giuliano Simone fölélőtte az argentinok egyetlen komoly helyzetét. Spanyolország ezzel az 1-0-ás győzelemmel 16 év után ismét világbajnok lett, és akárcsak 2010-ben ezúttal is hosszabbításban hódította el a trófeát. Argentina 7. VB döntőjében negyedszer maradt alul.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Drágulhatnak az építkezések és felújítások. Nagyot estek az út- és vasútépítések Magyarországon. Már a vízen is mérik a sebességet a rendőrök. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Drágulhatnak az építkezések és a felújítások, miután emelkedik az építőipari minimális rezsiúradély. A Magyar Köznapban megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb rezsiúradély 16%-kal nő, 6764 forintról 7830 forintra. Az új szabály a kihirdetés követő 5. napon, vagyis még ezen a héten hatályba lép. A szakmai szakszervezetek szerint az emelés több tényező is indokolja, köztük az energiaköltségek, az infláció, valamint az építőiparban jelentkező magasabb működési kiadások. Az intézkedés várhatóan az építőipari szolgáltatások árában is megjelenhet, így a lakossági felújítások és az új beruházások költségei is emelkedhetnek. Jelentősen visszaesett a magyar építőipar teljesítménye májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a termelés nyers adatok alapján 10,7%-kal, munkanap hatással kiigazítva pedig 6,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A legnagyobb visszaesést az út- és vasútépítéseknél mérték, ahol több mint 46%-kal csökkent a teljesítmény. Az új szerződések száma is gyengében alakult, összességében közel 22%-kal kevesebb megállapodást kötöttek, mint tavaly májusban. A KSH adatai szerint az ágazat teljesítménye nem csak éves összevetésben, hanem áprilishoz képest is csökkent. A számok arra utalnak, hogy továbbra is visszafogott a beruházási kedve az építőiparban. Nem csak az utakon, hanem már a vízen is ellenőrizték a sebességet a rendőrök a hétvégén a Tisza-tó térségében. Az átfogó akció során több mint 800 embert igazoltattak, és 10 ittas járművezetőt szűrtek ki, közülük 4-en vízi járművet vezettek. A rendőrök emellett több bírságot is kiszabtak, valamint számos szabálysértési eljárást indítottak. Az ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása volt, különösen a nyári idegenforgalmi szezonban, amikor a tó környékén jelentősen megnő a forgalom. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a szabályok betartása a vízen is ugyanolyan fontos, mint a közutakon, hiszen a felelőtlen vezetés ott is balesetveszélyes lehet. Hiába járt le a hiánypótlási határidő, sok jelentkezőnél még mindig nem a végleges pontszám látható a felvételi rendszerben. A felvételi tájékoztatása szerint a benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, mivel több százezer iratot kell ellenőrizni. Emiatt a pontszámok még változhatnak, a feldolgozás alatt álló dokumentumok, az idei érettségi eredmények, valamint az egyetemek által rögzített intézményi pontok és vizsga eredmények alapján is. A jelentkezőknek ezért érdemes rendszeresen ellenőrizniük az felvételi felületét. A végleges felvételi pontszámok várhatóan a július 23-ai ponthatárhirdetés előtti napokban jelennek meg a rendszerben. Jelentősen megújulnak az Európai Unió légi utasjogi szabályai, amelyek várhatóan 2027 közepétől lépnek hatályba. Az új előírások szerint a 14 év alatti gyermekek és kísérőik, valamint a várandós nők és a fogyatékkal élő utasokat segítő személyek díjmentesen ülhetnek egymás mellett a repülőgépeken. Egységesebbé válik a közpoggyász szabályozás is, a jegyáraknak kötelezően tartalmazniuk kell egy kézipoggyász és egy személyes tárcállítását. A változtatások célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyék a légi közlekedést az utasok számára. A fogyasztóvédelmi szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egyes új szabályok csökkenthetik az utasok kártérítési lehetőségeit.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben a folytatásban is csökken a pollen terhelés, fellélegezhetnek az allergiások. Attofelé megélénkülő északnyugati szél enyhíti most a meleget, átkeverte a légkört, de egyúttal fokozhatja a fejfájásos tüneteket is. A maximumok kedden 24-30 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép délelőttet, 9 óra 14 perc van. Mitől jó egy gyereknek szóló nyári tábor? Voltál-e valaha táborban? Ilyen kérdések várnak a Facebook oldalunkon a ma reggel témájában. És hogy mitől lehet jó egy nyári tábor? Hát például Gábor szerint, ha jó társaságban van és olyan helyen, ahol jól érzi magát, akkor az tökéletes választás. Igaz, az árazás mostanában elég durva, de ki lehet fogni, ha elég korán volt a befizetés az adott táborban. Míg Eniki úgy véli, hogy ő például gyerekkorában volt minden évben, de akkor még a gyermek örült mindennek. Jól érezte magát a többiekkel, élvezte a táborozást. Ma is jó lenne például egy úttörő tábor, írja ő, amik régen voltak, mert a mai táborokban is csak a telefonozás megy, és ez a legnagyobb baj. Azt mondja Gyula, nem voltam nyári táborban, ahogy a gyerekkori barátaim sem. Nem volt rá szükség, mert ott voltunk egymásnak, több élményt éltünk. Na és neked mi a véleményed? Várom, Facebook oldalunkon ott van a kérdés, páros Cinema City Magyarország mozi belépőért. Ne felejtjétek, hogy ma Illés Margit Özséb névnap van, úgyhogy mi szóltunk előre, nem maradtok le a köszöntésekről remélhetőleg. Egyelőre üzemanyagár változás nincs, és hát a hőmérsékleti előrejelzésben sincs, ugyanis 27 fok lesz a napi csúcs, és végig kitartanak az időjósok amellett, hogy 30 fok alatti hőmérséklet lesz vételkörzetünkben egész héten. Frontmentesen indultunk, úgyhogy remélhetőleg mindenki érzi magában a lendületet. Ha nem, akkor adunk hozzá pár jó zenét, aztán hát, ha megjön a kedvetek is a munkához. Szép napot és kitartás mára is!

9 óra 32 perckor Szigela és Jack Sumi dalaért véget a Sunshine keltető, viszont még nem, úgyhogy jön némi információ az utakról. Kedves debreceniek, távhőfelújítási munkák miatt hetekre lezárják a Burgundia utca elnevezésű megállóhelyet. Ez azért nagyban érinti az ottani közlekedést. A lezárás egyébként a mai nappal indult, az üzem kezdettől, és egészen augusztus 13-áig csütörtökig az üzemzárásig tart. Mindez tehát Debrecen Burgundia utca elnevezésű megállóhelyét érinti a távhőfelújítási munkálatok miatt. Bárhol látnátok valamilyen fennakadást a térségünkben, vételkörzetünkben, azt mi szívesen fogadjuk SMS-ben, vagy akár Viberen is, 0623 16 3000. A nyíregyházi körforgalom építése jól halad, de egyelőre azért ott még forgalomkorlátozások is bebecsúszhatnak, illetve olykor a lámpa is előkerül, hogyha a munkafolyamat abba a fázisba ér, mindezt tehát Nyíregyháza Vasvári Pál utca a Hímes csomópontján épülő körforgalom kapcsán történik. Szóval legyetek türelmesek és vidámak, hiszen süt a nap és hétfő van, bár a kettő kombinációja nem feltétlenül hoz sokszor vidámságot, de legyetek azért lendületesek, és kitart remélhetőleg egész hétre. Csak úgy, mint egyébként a jó idő, bár kinek mi a jó idő egyébként, ez egészen szubjektív, ma 27-28 fok lesz, és ennél többet nem igen mérünk majd a hét folyamán sem. Viszont aki igazán szereti a nyarat, jövő héten ismételten lendületbe kerülhet, hiszen 30 fok fölötti értékek várhatóak. Na, itt pedig nálunk nagyon jó zenék, itt van például a BSV Nagybogi közöse, Always Be Mine.

0: Lloyd Alla Gold címmel itt a Sunshine FM-en 9 óra 48 perckor. Ma reggel témáztunk, milyen nyári táborokat ismertek, hol jártatok, hova vittétek a gyereket, és ti merre voltatok mondjuk gyerekkorotokban, illetve hogy alapvetően mitől jó egy gyerekeknek szóló nyári tábor. No hát, rengeteg komment érkezett, úgyhogy gyorsan valakit ki is emelünk a sorból. Ezúttal pedig a szerencse Szatmári Petikének kedvezett, tehát így van Facebookon a neve, úgyhogy jó kis tókuckókár, hogy megszűnt, írta ő. Gratulálunk, megvan a páros színen a Cinema City Magyarország mozi belépő, úgyhogy kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot egy privát üzenetben, e-mail címmel, telefonszámmal. Holnap reggel is lesz majd természetesen keltető, és lesz reggel témája is, úgyhogy ha valaki lemaradt a mostani mozi egyről, ne csüggedjen, mert holnap is lesz, meg azután is, remélhetőleg még nagyon-nagyon sokáig. És hogy alapvetően mi történt ma reggel? Hát új uniform is kapnak majd a rendőrök, erről beszélgettünk.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Ez a fehér ing.
0: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
2: Én ezt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az Usánka nevű.
0: Igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
0: szerintem egyébként meg jó, tehát egy női ilyes.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy hölgynek.
0: De amúgykor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dérvivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
0: Hát nem most komolyan. Ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
0: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visele bármit.
0: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
0: jó, hát
2: sapkát.
0: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjen pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
0: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 8 perc múlva 10 óra, friss hírek, információk, és Váci Zoli is megérkezik, úgyhogy várjátok őt nagy szeretettel, és információval teli reggelt és délelőtöt kívánok a továbbiakban is. SMS és Viber számon lehet üzenni nekünk, és hát kérjük előre is, hogyha tudtok bármilyen információval szolgálni az utakról, akkor azt tegyétek meg nekünk, köszi előre is. 0-20-3-16-3000. Holnap reggel ismét lesz keltető Dankó Lacival és Olasz Gabival. Csodás napot! Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kasszáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódók cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszájnál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előtetőt alakítanak ki. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC is jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden a napsütés városunkban gyakrabban zavarhatják felhők és számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Hello mindenkinek, 3 perccel múlt 10, tehát ez már a Juice műsor ideje egészen délután 2-ig. Ma is megteszünk mindent azért, hogy ez ne egy unalmas hétfő legyen. Közben végig velünk vannak a pörgős slágerek. Szép napot, jó munkát, eredményes hétkezdés mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Csodás hétfőt, és eredményes hetet kívánunk mindenkinek, töltsétek velünk a következő órákat is, indítsuk be együtt ezt a nyári hetet, és még ígérem, hogy megadunk hozzá minden lendületet, jó zenét, és fontos információt, így már is a humán meteorológiával kezdünk, ugyanis országosan érvényesül most egy hidegfront, amire már nagyon-nagyon sokan vártak. A meteorológiai helyzet jelentős javulása viszont inkább kettől várható majd, ezért azt javasoljuk, hogy inkább a következő napokra halasszátok a terhelő programokat, de aki jobban tűri a szelet, már bátrabban vállalhat ma is kültéri programot, viszont ma még ugye országosan 30 fok is lehet majd. A strandolóknak nagyon fontos tudni, hogy a hőmérséklet csökkenése egyáltalán nem jár együtt az UV-sugárzás gyengülésével, és továbbra is igen magas a leégés, napszúrás kockázata, szóval mindenkinek ajánlott kerülni a déli órákban a tűző napot, erre érdemes figyelni ezen a héten is, na de mi már is megyünk tovább a legjobb zenékkel.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a vashiány tüneteiről beszélünk, hogy mikor kell elkezdenünk erre gyanakodni. A vashiány tünetei sokszor alattomosan, lassan alakulnak ki, ezért nehéz a korai felismerés. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fáradtság, gyengeség, letörtség, sápadtság, továbbá előfordulhat fejfájás, szédülés, valamint koncentrációs zavarok is. Emellett megjelenhet a hajhullás, körömtöredezettség, hideg végtagok és akár fülzúgás is, ami további pszichés tünetekkel járhat. Ezen kívül étvágytalanság vagy épp annak az ellenkezője is jellemezheti a vashiányos állapotot, a gyermekeknél pedig késleltetheti a fejlődést és figyelemzavart is okozhat, ezért náluk még fontosabb, hogy időben kiderüljön a probléma. A vashiány kezelés elsősorban a kiváltó októl függ, enyhébb esetekben elegendő lehet a vasban gazdag étrend követése, ilyenek például a máj, spenót, lencse, vörössusok, valamint a C-vitaminban gazdag ételek fogyasztása. De lehet szó akár vasinfúziós terápiáról, étrendkiegészítőről, ugye, hogy tabletta formájában vesszük be a vasat. Egy a lényeg, a vashiány negatívan befolyásolhatja közérzetünket és az energiaszintünket. Ha az imént felsorolt tüneteket észrevetted magadon, lehet, hogy érdemes erre gyanakodni. Na meg egy laborvizsgálat is segíthet a végére járni.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

délelőtt mindenkinek. Reméljük, a hét első napja eddig jól alakul. Ha pedig szükségetek van egy extra lendületre, akkor nagyon jó helyen jártok, hiszen a Sunshine FM-en egymást követik a továbbiakban is kedvenc zenéitek. Új hét, tiszta lap, rengeteg lehetőség, rengeteg nyári élmény, szóval használjátok ki, a jó zenékért pedig nyugodtan forduljatok hozzánk a nap bármely pillanatában. Az első bemelegítő óránkat viszont most befejezzük, Maroon 5-ék még Christina Aguilera-val kiegészülve Moves Like Jagger-eznek egyet, egy igazi klasszikus már lassan ez a dal. Így másfél évtized távlatából nyugodtan megérdemli ezt a jelzőt, Betty pedig már száguld is a hírszoba felé, rövidesen onnan mondja nekünk majd a legfrissebbeket. Aztán a ná, hogy folytatódik a Juice tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Visszautasítják a Tisza pártvágyait a debreceni alpolgármesterek. Sereghajtó a késések terén a debreceni vasútvonal. Terelő útvonalon jár a 25-ös busz Debrecenben. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Visszautasította a Tisza párt vágyait Barcsa Lajos és Széles Dián a debreceni alpolgármester. Tárkányi Zsolt, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője korábban azt kérdezte, fordítottak-e nemzeti kulturális alapból származó készpénzt kampánycélokra, majd választási csalásról beszélt. Barcsa Lajos közösségi oldalán azt írta, NK a támogatás kampányfinanszírozása nem kapott, és ilyen forrást erre a célra nem használt fel. Hozzátette, minden jogszerű vizsgálatnak és átlátható elszámolásnak helye van, de szerinte a tényeket nem helyettesíteti politikai hangulatkeltés. Széles Diana szintén alaptalannak nevezte a vádakat, és a debreceni civil szervezetek munkájának védelmét hangsúlyozta. Júniusban a Budapest-Szegli-Debrecen-Záhony vasútvonal volt az egyik leggyengébben teljesítő fővonal a késések szempontjából. A MÁV adatai szerint ezen a szakaszon 67% volt a menetrendszerűség, vagyis nagyjából minden harmadik vonat késett. Országosan a vasúti személyszállítás pontossága 78%-ra csökkent, ami elmarad az előző havi és az egy évvel korábbi értékektől. A vasúttársaság szerint a romlásban szerepet játszott a nyári főszezoni menetrend, a megnövekedett utasforgalom és a szélsőséges hőség is, ami több helyen sebességkorlátozásokat tett szükségessé. A MÁV ugyanakkor javulást ígér a debreceni vonalon részben célzott pályafelújításokkal és nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával. Aszfaltozási munkák miatt nem változik több debreceni autóbusz közlekedése, között a DKV. Július 20-án hétfőn üzemkezdettől augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és 973-as éjszakai járat terelő útvonalon közlekedik. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük az indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek. A 25-ös buszok a Vincellér utca irányában nem érintik a Huszárgál utca, a Komáromi Csipkésgyöngy tér és a Mák utca megálló helyeket. Az utasok a Huszárgál utca 76 szám előtt kialakított ideiglenes megállót használhatják. Kustár Zoltán nevezte ki a debreceni református hittudományi egyetemek rektorának az államfő. Az erről szóló határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Súlyog Tamás döntése szerint a rektori megbízás 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szól. A határozat az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter javaslatára a fenntartó kezdeményezésre született meg. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy Erős Istvánt a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának nevezték ki. Az államfő emellett több felsőoktatási intézménynél is megállapította korábbi rektori megbízások megszűnését lemondás miatt. A debreceni intézmény élén így augusztustól kezdődhet új vezetői ciklus. Debrecenben is matricákkal tiltakoztak a Momentum aktivistái a Mi Hazánk korábbi parlamenti akciója ellen. A párt helyi szervezete közösségi oldalán közölte, hogy a budapesti megmozdulás után a debreceni Mi Hazánk irodára is figyelemfelkeltő matricákat helyeztek ki. A tiltakozás előzménye, hogy a Mi Hazánk politikusai Dúró Dóra és Novák előtt július elején műanyag magzatokat tettek a képviselők asztalaira a szívhangrendelet vitájához kapcsolódva. Az országgyűlés elnöke jelezte, hogy az akciót nem engedélyezték, ezért a tárgyakat az ülés előtt összeszedték. A Momentum szerint a Mi Hazánk akciója ízléstalan és elfogadhatatlan volt.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sok napsütésre van kilátás a folytatásban, és egy-egy gomoly felhőből futó záporzivatar kialakulhat. Városunkban a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sunshine FM a hírek után, mi pedig visszatérünk a juice-hoz és a jó zenékhez. A hétfőhöz szükséges energiákat és lendületet természetesen a továbbiakban is tőlünk kapjátok. A legjobb zenék garantálják mindezt a folytatásban is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Juice-bai második órájában vagyunk. Csodás hétfő délelőttöt mindenkinek. A mai nap egyik fontos jellegzetessége, hogy ma van a Hold napja, hiszen először lépett ember a Holdra 57 éve már ennek, ugyanis 1969. július 20-án Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 egységeként ugye Holdra lépett. Először Armstrong lépett a Hold felszínére, és ugye ekkor mondta el, máig fennmaradt híres mondatát, amit nagyon sokat idézünk, kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. És valamivel később követte kollégája, Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót, ami állítólag még mindig ott van. Majd 2,5 óráig tartózkodtak a Hold felszínén. A rakétaindítást és a Holdra szállást 500 millió ember kísérte figyelemmel aznap. A Holdra lépés emlékére ezen a napon tartják tehát ma a Hold napját. És ha már ilyen égi témánk volt, a Hold után jöjjenek a csillagok, már is a mai üzeneteikkel.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Itt az ideje, hogy a kos átgondolja, hogy milyen munkakörnyezetben tud valóban kibontakozni. Nem feltétlenül kell új lehetőséget keresnie, inkább azt érdemes felismerni, hogyan tudna stabilabb alapokat teremteni a jelenlegi feladatai közt. A bika vállát súlyos teherként nyomja a felelősség, de fogja fel ezt úgy, mint fejlődési lehetőséget. Ma a csapatmunka kiemelt szerepet kap. Az ikrek jó, ha tudja, hogy a siker mindig az önbizalommal kezdődik. Most könnyen felismerheti saját értékeit és bátrabban vállalhatja fel az ötleteit. Bár a rák szereti kényelmesen elbújva végezni a feladatait, most itt az ideje, hogy előlépjen, sőt, előrelépjen, és vezesse a többieket. Ragyogó ötletei vannak, mondja ki őket hangosan. Az oroszlán töretlen lendülettel halad a célja felé, azonban néha nem árt egy kicsit lassítani, megállni és finom hangolni, hiszen az átgondolás legalább olyan fontos része a fejlődésnek, mint a cselekvés. A szűz olyan emberekkel kerülhet ismét kapcsolatba, akik korábban is fontos szerepet játszottak az életében. Ezek az emberek ráadásul most új lehetőségeket is megnyithatnak. A mérleget a munkahelyén komolyabb felelősségek találják meg, de ez egyben azt is jelenti, hogy egyre inkább megbíznak önben. Most vezetői készségei és együttműködési képessége egyaránt előtérbe kerülhet. A Skorpiónak így a hét elején még hatalmas a lendülete, csak vigyázzon, hogy ne vállalja túl magát, fárasztó lesz ez a hét, és olykor meg kell tanulnia nemet mondani. Az elmúlt hónapok bizonytalansága után a nyilas számára most végre kezd kirajzolódni egy olyan irány, ami hosszabb távon is motiváló lehet, most úgy érzi, végre saját kezébe tudja venni élete alakulását. A bak minél inkább értékeli mindazt, amit már elért, annál könnyebben csökkenhet a belső feszültsége. Ne csak arra fókuszáljon, ami nincs, legyen hálás azért, ami van. Kedves vízöntő, a sikerhez nem csak jó ötletekre, hanem következetes napi rutinra is szükség van. Ez pedig sajnos néha túl nagy kihívást jelent önnek, mert mindig talál valamit, ami elviszi a figyelmét. Próbáljon meg fókuszálni. A halak úgy érzi, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy egy régóta halogatott feladatot végre elvégezzen. Ha túl lesz rajta, hatalmas teher gördül le a válláról.
1: Sunshine FM asztrológia.

rádiózás, mindenkinek Hello Sunshine-osok. Már ugye nemrég elmondtam, hogy ma van a Hold napja, hiszen először lépett ember a Holdra, ennek már 57 éve. Na de ma van az Illések névnapja is, gratulálunk nekik. Sajnos szomorú dolgok is történtek ma. Máig tisztázatlan körülmények között ugyanis meghalt Bruce Lee. Számos teória kering ugye ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is halhatott meg Bruce Lee, 53 éve már egyébként ennek. De ezen a napon halt meg Chester Bennington is. A Linkin Park frontember, ennek már 9 éve vannak viszont szülinaposaink. Carlos Santana, a világhírű gitárvirtuóz, 79 éve született ezen a napon. Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk, a sportág egyik jeles legendája. 50 éves lett, ma gratulálunk neki. Mi pedig már is folytatjuk a Juice-t a legjobb dal.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

perc múlva dél, szóval a háttérben már készülnek a friss hírek, mi pedig még gyorsan beleférünk egy jó zenébe. Néhány perc múlva viszont érkezik a napi helyi hírösszefoglaló a legfrissebb térség információkkal, utána pedig megy tovább a mai menet, sok zenével, jókedvel is persze veletek együtt, még 2 óra keresztül. Itt a Sunshine stúdiójában vár Váci Zoli, remélem itt maradsz, és még mielőtt nekifutnánk a napi hírösszefoglalónak, jöjjön a mai délelőtt utolsó dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szúnyog gyérítés lesz Debrecenben. Lezárják a budai Nagyantaló utcáit szakaszát városunkban. Debrecen továbbra is az egyik legdrágább albérlet piac. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecenben július 20-án hétfőn a napnyugta utáni órákban. A kezelés részben az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, részben az önkormányzat szervezésében végzik, több városrészt is érintve. A tervek szerint egyebek mellett az Újkertben, Vinkertben, Józsán, Tócoskertben, Csapókertben, Homokkertben és több kertvárosi területen is dolgoznak majd a szakemberek. Az önkormányzati gyérítés a Nagyerdő és környék egyes részeit érinti. Rossz idő esetén pótnapokat jelöltek ki. A lakos azt javasolják, hogy a kezelés ideje alatt zárják be az ablakokat, takarják le, vagy vigyék be a kint tárolt tárgyakat, és számolják fel a ház körüli pangóvizeket. Teljes szélességében lezárják Debrecenben a budai Nagyantal utcát, a Vámospécsi út és a Hétvezér utca csomópontjánál. A korlátozás július 20-tól augusztus 7-ig lesz érvényben a 48-as számú út kapacitás bővítő fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt. A kivitelezés során kopogó réteget építenek be és kialakítják a végleges forgalomtechnikát. A lezárás idején a járművezetők a Huszárgál utca és a Mák utca útvonalán kerülhetnek. A DKV autóbuszai is terelő útvonalon a Mák utca felé közlekednek és ideiglenes megállót is kialakítanak. A közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább albérlet piaca. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése előtt minden évben élénkül a kereslet a kiadó lakások iránt, a Civisváros pedig egyetemvárosként ilyenkor különösen keresett. Az ingatlan.com adatai szerint a főváros után Debrecenben a legmagasabbak az albérlet árak. Az átlagos havi bérleti díj ugyan valamivel alacsonyabb a tavainál, de még mindig meghaladja a 200 000 forintot. A szakértők szerint a bérleti díjak emelkedése lelassult, miközben a kínálat utánpótlása sem olyan erős, mint korábban. Középtávon ezért kérdés, hogy a csökkenő kereslet vagy a szűkülő kínálat hatása lesz erősebb az albérlet piacon. Tovább folytatódik a 33-as számú főút felújítása Debrecen belterületén a Füredi úton. A beruházás újabb üteme július 17-én indult el, ennek részeként a Füredi út 76 számtól a Balmazújvárosi út irányába a Füredi út 102 számig kap teljes szélességben új burkolatot az úttest. A munkák mintegy 150 méteres szakaszt érintenek. A kivitelező úgy szervezi a felújítást, hogy a forgalom folyamatos biztosítása mellett a lehető legkevesebb fennakadás legyen. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejéig fejeződik. A közlekedőket arra kérik, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. Több debreceni járat közlekedése is változik a Campus Fesztivál idején, közölte a DKV. Július 22 és 26 között sűrűben közlekedik az 1-es villamos, valamint a 22-es és 22Y-os, 24-es és 24Y-os autóbusz, hogy könnyebb legyen eljutni a Nagyerdőre. Az 1-es villamos a fesztivál ideje alatt éjszaka is jár majd, üzemzárástól másnap üzemkezdetig 14 és 16 percenként indul a nagyállomásról. A DKV idén is elindítja a C1-es, C2-es és C3-as éjszakai járat, amelyek a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállótól közlekednek. A fesztivál alatt a 92-es, 93-as és 94-es éjszakai buszok nem járnak, több nappali járat pedig terelő útvonalon közlekedik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC számára hamarosan elkezdődik az UEFA Konferencia Liga selejtező sorozata. A Loki labdarúgó csapata a második kvalifikációs körben kapcsolódik be a nemzetközi kupa küzdelmekbe. Csütörtökön este kiderült, hogy az örmény Pjunik Jereván lesz a csapat ellenfele, miután 4-0-ás összesítéssel legyőzték máltai riválisukat. A Loki július 23-án 18 órától fogadja a Pjunikot a Nagyerdei stadionban. A találkozóra már vásárolhatók jegyek, a bérletek érvényesek lesznek a meccsre. Az első osztálytól búcsúzó Kazincz Barcika otthonában tartotta a jövő heti bajnoki rajt előtti főpróbát a Deac labdarúgó csapata. Dupla edzőmeccset játszottak a felek, így mindenki megkaphatta a megfelelő terhelést. Az első mérkőzést 2-0-ra, a másodikat 2-1-re nyerte a borsodi csapat. A Deac számára a Tiszafüreden indul majd a 2026-27-es pontvadászat. Július 26-án vasárnap 17:30-tól feszülnek egymásnak a felek az NB3 északkeleti csoportjában. Zachary Simons személyében megtalálta első idegen légiósát a 2026-27-es szezonra a Deac kosárlabda csapata. A 207 cm magas amerikai center a budapesti Honvéd együttesétől érkezik, ahol az előző kiírásban 31 mérkőzésen 12,2 pontot, 7,7 lepattanót és 2,2 gólpaszt, egy szerzett labdát és blokkolt dobást átlagolt. A 27 esztendős játékos egyetemi éveit követően Angliában kezdte meg profi pályafutását, majd megfordult a portugál, a szerb, a litván, az izraeli és a lengyel bajnokságban is. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Városunkban hidegfront érezteti hatását, emiatt fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas lesz a stroke és az infarktusok kockázata. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát kényszerűen elkezdem sorolni a Kompost Fesztivál miatt. Az Ady Endre utcától a Pallagi útig teljesen le van zárva minden jármű elől a forgalom. A következő a Sinai úttól a Bem térig a javítási munkálatok miatt egyes sáv járható. A Hétvezér utcán a Szóriáki torlódáson, a Kossuth utcán szintén megvan még a Csokonai Színház előtt az a sávlezárás, a buszsávot kell használni. A Burgundia Csapó utca kereszteződésében mindkét oldalon a vízi munkatársai kezdték most az egyes sáv lezárását. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon nagy figyelemben és nem megszokásból vezetünk. Ehhez kívánok én balesetet közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Csak jó zenema is itt a 93.5 Sunshine FM-en. Hello Debrecen és térsége! Egy nagyon fontos hírünk van, ugyanis nagy munkálatok zajlanak a 33-as főúton, ugye az útfelújítási munkálatról beszélünk Debrecen belterületén, a Füredi úton, ami ugye július 17-én kezdődött. A következő ütemében majd a Füredi út 76 számtól a Palmazújvárosi út irányába a Füredi út 102 számig az úttest mintegy 150 méteres szakasza kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok úgy valósulnak meg, hogy a forgalom folyamatos biztosítása a lehető legkevesebb fennakadással járjon. A teljes útfelújítási munka várhatóan 2026. szeptemberének elején fejeződik majd be, addig türelmet kérünk szépen minden gépjármű vezetőtől, tartsák be a kihelyezett ideiglenes forgalom technikai jelzéseket, és fokozott figyelemmel közlekedjenek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
2: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egyszerűsítenék a kiskereskedelmi különadó szabályait. Debrecenben dönthetnek a brutális hajdunálási emberölés ügyében. Kötelező NAV ellenőrzés jön a bizalmi vagyonkezeléseknél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról, Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további adminisztratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. A törvényjavaslatról majd az országgyűlés dönt. Súlyosabb büntetést kér a debreceni fellebbviteli főügyészség abban a hajdunánási emberülési ügyben, amelyben két férfi ittasan órákon át bántalmazta ismerősét. Az elsőfokú ítélet szerint a vádottak kézzel, lábbal és különböző eszközökkel ütötték, rúgták a sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A két férfi 14, illetve 13 és fél év fegyházra ítélték, feltételes szabadság lehetősége nélkül. Az ügyészség szerint azonban a különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény indokolja a lényegesen szigorúbb büntetést. Az ügyben másodfokon a debreceni ítélőtábla hoz döntést. Politikai vita alakult ki Debrecenben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A Szikra Mozgalom azt állítja, hogy egyes debreceni szervezetek kulturális pályázati forrásokat kampánycélokra használtak fel, ezért vizsgálatot és büntető feljelentést is kezdeményeznek. A Fidesz-KDNP helyi frakciója azonban visszautasította vádokat, és közleményében azt írta, minden támogatást szabályosan használtak fel, a civil szervezetek pedig elszámolnak a kapott forrásokkal. Az ügyben a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője is nyilatkozatot sürgetett az érintett alpolgármesterektől. Hatalmas tűz pusztított szombaton Csömkőn külterületén a 47-es főút mellett, ahol mintegy 3000 körbárlat gyulladt ki egy marha telepen. A lángok a bálák körülbelül 70%-át érintették, ezért 7 település hivatásos és önkéntes tűzoltói dolgoztak az oltáson. A munkát erőgépek és lajtos kocsik is segítették. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a továbbterjedést, miközben megvédtek 2 nádfederes épületet, valamint a telepen lévő 300 szarvasmarhát is. Új rektort nevezett ki az államfő a debreceni református hittudományi egyetem élére. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint Kustár Zoltán 2026. augusztus 1-től tölti be a tisztséget. Ugyancsak új vezetőt kap a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek rektora Erős István lesz. Mindkét megbízatás 2029. július 31-ig szól. Kötelező NAV ellenőrzést vezetne be a kormány a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az új adócsomag szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan vizsgálja majd a 2023. szeptember 12 előtt létrehozott konstrukciókat, hogy valódi gazdasági célt szolgáltak-e, vagy adó elkerülésre használták őket. A tervek szerint 2028-tól a NAV az elévülési időn belül valamennyi bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt átvilágít. A kormány szerint a szigorítás az adórendszer átláthatóságát erősíti, és az uniós vállalások teljesítését is szolgálja.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mi

0: A Juice-bai utolsó órájában vagyunk. Köszi, ha itt vagytok nálunk, hallgatóink hűségét pedig a továbbiakban is a legjobb zenékkel háláljuk meg. Az időjárás egyre kellemesebb arcát mutatja majd, bár akik a forróságot szeretik, nekik nem ez lesz a hetük, de a többiek végre fellélegezhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad jóval, a hajnalok pedig igazán frissítőek lesznek majd ezen a héten. 15 és még 15 alá is beesik majd a hőmérséklet, szóval jó kis friss reggelekre ébredünk majd, érdemes jókat szellőztetni. Csütörtökön megnövekszik majd a felhőzet, és van esély csapadékra is, viszont a hétvégére ismét beköszönt a száraz, egyre melegedő nyári idő. Szeretjük ezeket a fordulatokat, nem? Tavaly, ha megfigyelitek, pont az ellenkezője volt, hogy mindig hétvégére romlott el, most pedig hétvégére javul meg. Mennyivel jobb ez a forgatókönyv? Most viszont mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Én ezt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visele bármit.
3: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
3: jó, hát
2: sapkát.
3: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejem pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
3: Hát a brékes rendőrnek aztán főleg kopasz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építő táborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a G

Csak jó zene a Sunshine FM-en. Na de a Juice mai zeneadagja a végét járja. Búcsúzik a mai adás, én pedig köszönöm, hogyha ma is itt voltatok velem, ott a rádiók másik oldalán. Holnap újra találkozhatunk új témákkal, új infókkal, hírekkel és új zenékkel, de ugyanilyen jó hangulattal várlak majd titeket akkor is. Most pedig irány a délután. Roli vár majd a mikrofon mögött, én pedig majd holnap délelőtt 10-től ismét indítom a Juice-t. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Pörgős napot mindenkinek!

0: Rockkocka, zene és Debrecen.
1: Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is, a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szerdáig kell jelezni az SNI státuszt az iskoláknak. Egyszerűsítenék a kiskereskedelmi különadó szabályait. Robotok végeztek el teljes egészében egy műtétet. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Legkésőbb július 22-ig kell jelezniük a szülőknek az iskola felé, ha gyermekük sajátos nevelési igényű. A Szociális és Családügyi Miniszter közlése szerint ez azért fontos, hogy az adat bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI státuszt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakvéleményével kell igazolni. A tárca tájékoztatása szerint az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. Kiírta a pénzügyminisztérium a pályázatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjára. A jelentkezőknek aktív tárgyalóképes angol nyelvtudással, valamint legalább 10 éve vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük, többek között a pénzügyi, adózási, vámügyi és közigazgatási területen. A pályázathoz a vezetői programot, motivációs levelet és több hivatalos dokumentumot is csatolni kell. A jelentkezéseket július 31-ig várják. Az új NAV elnökről pedig várhatóan augusztus végéig születik döntés. Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további adminisztratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. Augusztus 1-től visszatérhetnek a Magyar Honvédséghez azok a katonák, akiket korábban a fiatalítási program vagy a COVID-19 elleni oltás elutasítása miatt bocsájtottak el. Roszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte. A magyar közlönyben megjelent rendelet megteremtette a visszavételi jogfeltételeit. A szolgálatba visszatérőknek meg kell felelniük az előírt alkalmassági követelményeknek. Nem kommentálja a kivonulásról szóló piaci pletykákat a Tesco Magyarország, ugyanakkor 1 milliárd forintos fejlesztéssel megújította a budaörsi hipermarketét. Pálinkás Zsolt vezérigazgató szerint a vállalat a közeljövőben árstabilitásra számít és tovább folytatja fejlesztéseit. Az áruházban több újdonságot is bevezettek, köztük okos mérleget és új önkiszolgáló megoldásokat is. Az átadón dr. Búza László államtitkár hangsúlyozta. A kormány olyan kereskedelmi szereplőket szeretne, amelyek felelősen működnek, támogatják a magyar beszállítókat és a hazai gazdaságot is. Új mérföldkőhöz érkezett a robotsebészet. Az Amerikai Egyesült Államokban először hajtottak végre teljes egészében humanoid robotokkal két sikeres epehólyag eltávolító műtétet egy preklinikai vizsgálatban. A beavatkozásokat élő sertéseken végezték, a robotokat pedig emberi sebészek irányították távolról mesterséges intelligencia nélkül. A kutatók szerint az eredmény azért is jelentős, mert a műtéteket nem speciálisan sebészeti célra fejlesztett robotokkal, hanem átalakított, általános felhasználású humanoid gépekkel hajtották végre.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfőt mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel a stúdióban. Kondor Roland, hozom a következő órákban is a kiváló zenéket, valamint a friss infókat. Nagy Kálló és Újfejértó között pedig a Magyar Között munkatársai kaszálást végeznek. Legyünk körültekintőek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Lois a Get Lucky a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, és rögtön útinformációval folytatjuk.
1: Ja, Ricsi vagyok, szólni szeretnék a Bocskai utcát, kerüljék el, mert baleset van, és nem tud elmenni még a busz se. A hatalmas nagyot szólt.
0: Köszönöm szépen a jelzést, akkor nagyon fontos, hogy Nyíregyházán a Bocskai utcán baleset történt, érdemes kerülni ezt a szakaszt. Ha bárkinek egyéb infója van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel a zenénkkel pörgetjük a hétfőnket és a Sunshine FM-en, és mindjárt játékkal folytatjuk, mert valakit meglepek a pontot partira egy páros beugróval, nem sokára elmondom, hogy mit kell érte tenni. Előtte viszont a sikernaptározunk, mert ma alapozó nap van. Ez most arról szól, hogy ne a gyors eredményt hajszoljuk, hanem tegyük rendbe azt, amire később építeni szeretnénk. Jó nap lehet a tervezésre, előkészítésre, tanulásra, vagy akár egy fontos beszélgetés elindítására is. Ma nem baj, ha még nem látszik azonnal a siker, mert az alapok sokszor csendben készülnek. A lényeg, hogy amit most átgondoltan elkezdünk, abból később sokkal stabilabb eredménye születhet. Ezek így a mai napra a jó tanácsok a siker naptárunk szerint. És ahogy említettem, várom most a pontot, a szót SMS Viber számunkra 0620 316 3000, és hamarosan pedig sorsolom a páros beugrót, tehát mostantól kezdve várom a pontot, szót, sok sikert kívánok. Közben pedig Lady Gaga énekel, Bruno Mars-szál, ez már a Die With A Smile.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Béci Vájverét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházan a Simai úton látta a rendőröket. Legyünk körültekintőek, Újfehértó és Nagykelló között pedig dolgoznak a magyar között munkatársai, ott kaszálási munkákat végeznek, legyünk megfontoltak. Debrecen belvárosában pedig korábban mértek a Vágóhíd utcán. Ha egyéb infót van, akkor természetesen ma is várom 0620 316 3000. Vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: James Hype és minden a Rosa párossal. Ez volt a Ferrari, a Sunshine FM, mennerünk. Csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így rögtön lezárjuk az első pontot, parti játékunkat. Nézzük, hogy a gépünk kit sorsol ki nyertesként. Gyorsan munkára is fogom a kis számítógépünket. És megvan a nyertesünk, 06-os a telefon száma, nincs név, de gratulálunk. Hamarosan majd minden pontosabb infót kideritek ezzel kapcsolatban is. Egy tuti, hogy a páros belépő a 2026-os nyíregyházi pontot partira, a tiétek, jó szórakozást kívánunk majd. Ugye fellép többek között Vinnie Mollywood, Burai Krisztián, Regán Lili is érkezik majd, az esténket pedig a Katapult DJ formáció zárja egy hatalmas bulival. További infók a sunshine.hu-n ezzel kapcsolatban is megtalálhatók. A következő órában is lesz játék, előtte viszont a Szücsi is jön a legfrissebb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Enyhít a kárenyhítési szabályokon a kormány a rendkívüli asszály miatt. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, várunk mindjárt, az óránkat pedig Jenny

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Zölden is levágható lesz a károsodott kukorica. Elkezdődött a távhővezeték felújítása a Burgundia utcában. Újabb változás jöhet az italcsomagolásoknál. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Enyhít a kárenyhítési szabályokon a kormány a rendkívüli aszály miatt. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium módosítása lehetővé teszi, hogy a súlyosan károsodott kukoricát zölden is levághassák és silózhassák a gazdálkodók anélkül, hogy elesnének a kárenyhítési támogatástól. Az aszálykárt kivételesen a betakarítás után is be lehet jelenteni, legkésőbb augusztus 15-ig. A cél, hogy a termelők a lehető legkisebb vesztességgel vészeljék át az idei rendkívüli szárazságot. Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz a város több város részében a napnyugta utáni órákban. A munkálatokat az önkormányzat és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezésében végzik, szükség esetén kedden vagy szerdán pedig pótolják. A kezelés számos lakóövezetet érint, valamint a nagyerdő és a stadion környékén is permeteznek. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején tartsák zárva az ablakokat, takarják le a szabadban tárolt tárgyakat, és a permetezést végző jármű közelében ne tartózkodjanak. A felhasznált készítmény az előírt mennyiségben emberre nem veszélyes. Elkezdődött a távhővezeték felújítása a debreceni Burgundia utcában. A munkálatok augusztus 10-ig tartanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásokra és a busz megálló áthelyezésre kell számítani. A Burgundia utca páratlan oldalán lezárják a buszsáv egy részét és a járdaszakaszt. A páros oldalon pedig egy forgalmi sávot korlátoznak majd. A felújítás egy alkalommal 8 és 16 óra között meleg vízszünettel is jár majd több belvárosi lakóépületet és intézményt is érintve. A kivitelezők, a közlekedők és a környéken élők türelmét kérik. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása. A teljes pályaudvarra rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. 50 évvel ezelőtt, 1976. július 18-án indult el először a debreceni 31-es autóbusz. A járat kezdetben a Nagyállomás és a Bólyai utca között közlekedett, később pedig a Doberdó utca és a Nagyállomás között szállította az utasokat. A 31-es busz 2014-ben szűnt meg, amikor elindult a 2-es villamos, amely átvette a szerepét. A legendás járat azonban ma is él a debreceniek emlékezetében, és a városi retro rendezvények egyik legnépszerűbb nosztalgia járataként időről időre ismét forgalomba áll. Újabb változás jöhet az üzletekben az Európai Unió csomagolási szabályainak köszönhetően. A cél a műanyag hulladék csökkentése, de ezért a jövőben fokozatosan visszaszorulhatnak a zsugorfóliás, több palackos italcsomagok. A tervek szerint az ásványvizek, hűdítők és más italok egyre gyakrabban kerülhetnek a boltok polcaira, egyedi vagy környezetkímélőbb csomagolásban. A szabályozás elsősorban a gyártókat érinti, de a vásárlók is érzékelni fogják a változásokat a következő években.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, az északnyugati szél időnként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: További klassz délutánt kívánok mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük a friss infókat, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, és ebben az órában is hazavihető a pontot partira a páros beugró, mindjárt mondom a pontos infókat, kezdünk elsőként egy nagy kedvencünkkel, a Loco-Loco-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

Zara Larson is a Can't Seem Her a Sunshine délután van nálunk, csak jó zene szól, és 2026-ban is lesz Nyíregyházán pontott parti a Sóstó Gardenben, fellép többek között Vinnie Mollywood, Burai Krisztián, Regan Lili, illetve a Katapult DJ is, minden info a sunshine.hu megtalálható. Na és erre a rendezvényre adok most egy páros beugrót, ha elküldöd SMS Viber számunkra a pontot, a szót, óra végén pedig sorsolok. Harry Styles énekel, American Girls.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Halott pénz, ahol a május földet ér a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és mindenki a pontot partin akar lenni. Rengeteg jelentkezés érkezett, hamarosan majd sorsolok. Előtte viszont Kiskata jön a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! Itt az ideje, hogy a kos átgondolja, hogy milyen munkakörnyezetben tud valóban kibontakozni. Nem feltétlenül kell új lehetőséget keresnie, inkább azt érdemes felismerni, hogyan tudna stabilabb alapokat teremteni a jelenlegi feladatai közt. A bika vállát súlyos teherként nyomja a felelősség, de fogja fel ezt úgy, mint fejlődési lehetőséget. Ma a csapatmunka kiemelt szerepet kap. Az ikrek jó, ha tudja, hogy a siker mindig az önbizalommal kezdődik. Most könnyen felismerheti saját értékeit, és bátrabban vállalhatja fel az ötleteit. Bár a rák szereti kényelmesen elbújva végezni a feladatait, most itt az ideje, hogy előlépjen, sőt, előrelépjen, és vezesse a többieket. Ragyogó ötletei vannak, mondja ki őket hangosan. Az oroszlán töretlen lendülettel halad a célja felé, azonban néha nem árt egy kicsit lassítani, megállni és finom hangolni, hiszen az átgondolás legalább olyan fontos része a fejlődésnek, mint a cselekvés. A szűz olyan emberekkel kerülhet ismét kapcsolatba, akik korábban is fontos szerepet játszottak az életében. Ezek az emberek ráadásul most új lehetőségeket is megnyithatnak. A mérleget a munkahelyén komolyabb felelősségek találják meg, de ez egyben azt is jelenti, hogy egyre inkább megbíznak önben. Most vezetői készségei és együttműködési képessége egyaránt előtérbe kerülhet. A Skorpiónak így a hét elején még hatalmas a lendülete, csak vigyázzon, hogy ne vállalja túl magát, fárasztó lesz ez a hét, és olykor meg kell tanulnia nemet mondani. Az elmúlt hónapok bizonytalansága után a nyilas számára most végre kezd kirajzolódni egy olyan irány, ami hosszabb távon is motiváló lehet. Most úgy érzi, végre saját kezébe tudja venni élete alakulását. A bak minél inkább értékeli mindazt, amit már elért, annál könnyebben csökkenhet a belső feszültsége. Ne csak arra fókuszáljon, ami nincs, legyen hálás azért, ami van. Kedves vízöntő, a sikerhez nem csak jó ötletekre, hanem következetes napi rutinra is szükség van. Ez pedig sajnos néha túl nagy kihívást jelent önnek, mert mindig talál valamit, ami elviszi a figyelmét. Próbáljon meg fókuszálni. A halak úgy érzi, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy egy régóta halogatott feladatot végre elvégezzen. Ha túl lesz rajta, hatalmas teher gördül le a válláról.
1: Nagyon köszönjük, Bibi Rexával megyünk tovább, jön a Fateless-szel közös New Religion.
0: Sunshine FM asztrológia.

fantasztikus zenékkel pörög a hétfői munkaidőnk a Sunshine FM-en. 16 óra mindjárt, így átadom a terepet a legfontosabb útinfóknak, valamint a Szücsinek, mert jönnek a városunk friss infói is. Előtte viszont gyorsan pontot teszünk a játékunkra, ugye ebben az órában is adok páros beugrót a pontot partira. Nézzük, hogy a gépünk kit sorsol ki nyertesként. Aki nem más, mint Liza, gratulálunk! A páros belépő a 2026-os nyíregyházi pontot partira a tiéd. Jó szórakozást kívánunk majd. Játék a következő órában is, és ezt az óránkat pedig nagy újdonsággal zárjuk. Üzsel David Guetta érkezik a 2026-os nyári fantasztikus zenéjével. Ez már a Shine a Sun.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyara és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza területén több helyen van forgalomkorlátozás, erős áramú hálózat bővítéssel kapcsolatosan több útszakasznak a forgalmát érinti, valamint az úgynevezett korszerűsítés, amit a nyírségvíz végez több helyen útszakaszokon, így például a Gém utcán további forgalomkorlátozása, a Vasvári Pál utcán szintén forgalomkorlátozás, az ott folyó munkálatok idejére, és lakóterületen kívül is több főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számon, a 49-es főútvonalon, illetve az M3-as autópályán Vásárosnemény irányába, és több útszakaszon a helyreállításokat végzi a Magyar Közút mérnöksége. Hajdúbihar vármegye területén is jelentős a forgalom, Debrecen város belterületén rengeteg helyen van útszűkület, helyreállítás, amik közművezeték, hálózat bővítésekkel, korszerűsítésekkel kapcsolatosan, és nagy a forgalom pillanatnyilag a Kenézi kórház közelében, itt a parkolás megállást a szabályoknak megfelelően tegyék, illetve Hajdúszoboszlóváros belterületén is igen nagy forgalommal kell számolni. A nyár, a vakáció ideje és az üdülés, a pihenés és a kikapcsolódási. Nagyon vigyázzanak az utakon, rengeteg volt ma már a közúti közlekedési baleset országosan is, de rengeteg helyen kellett teljes utcát elrendelni, illetve helyszíneltek, valamint a műszaki mentés idejére is több helyen volt. Az ország területén forgalom és sebességkorlátozás. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, viszont hallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Kényelmesebb és korszerűbb egyenruhát kapnak a rendőrök. Betiltották a közterületi alkoholfogyasztást Hajdúdorogon. Minden 20. ellenőrzött autóban visszatekerték az órát. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Megújul a rendőrség szolgálati egyenruházata. A belügyminisztérium közlése szerint a téri és nyári ruházat beszerzését ezentúl nyílt közbeszerzési eljárásban valósítják meg. Az új egyenruhákat már más rendőri szerveknél bevált termékek közül választják ki. A végső döntés előtt pedig a szolgálatot teljesítő rendőrök is kipróbálhatják és értékelhetik a ruhadarabokat. A cél a kényelmesebb, tartósabb és praktikusabb felszerelés. Az új téli egyenruhák kiosztása 2027. decemberében, nyáriaké pedig 2028. júniusától kezdődhet meg. Szigorította a közösségi együttélés szabályait Hajdúdorog önkormányzata. A képviselőtestület döntése alapján ezentúl tilos alkoholt fogyasztani a város közterületein. A korlátozást a rendőrség kezdeményezte, mivel egyre több probléma adódott az üzletek, parkok és játszóterek környékén italozók miatt. A szabály megszegőivel szemben a rendőrség eljárhat, a közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot szabhatnak ki. A rendelet a vendéglátóhelyek terület teraszaira és engedélyezett rendezvényekre nem vonatkozik. Súlyos betegség következtében elhunyt Radnai László, a magyar maffia Berek ismert koronatanúja. A Telex értesülése szerint a 71 éves férfi a berettyújfalui börtönkórházban halt meg, ahol családja még elbúcsúzhatott tőle. Radnai László a 90-es évek magyarországi alvilágának meghatározó szereplője volt, későbbi tanúvallomásai pedig jelentős szerepet játszottak több korábban felderítetlen leszámolási ügy, valamint a Portik Tamás elleni nyomozások sikerében. Idén júniusban hozták haza egyébként Dubájból, miután korábban nem vonult be börtönbüntetésének letöltésére. Nem csak koncertekkel, hanem látványos, tudományos és egészségügyi programokkal is készül a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválra. Július 22-e és 25-e között az egyetem téren és több helyszínen interaktív kísérletek, egészségügyi szűrések, valamint szakmai előadások várják a látogatókat. A felvételizők számára pedig a Pont ide Parti kínál közös ponthatárvárást és meglepetés ajándékokat a sikeresen felvetteknek. Elkészült Pallag új központi játszótere Debrecenben. A körbekerített park 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel várja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez, felkötültetnek, az árnyékolás érdekében filagóriát építenek, valamint a későbbiekben egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. Jelentős anyagi veszteséget okozhat a visszatekert kilométer óra a használt autóvásárlóknak, derül ki a Car Vertical friss kutatásából. Magyarországon a manipulált futás teljesítmény átlagosan 21%-kal növeli egy eladó autó árát, miközben a jármű valós értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Az ellenőrzött autók 5,9%-ánál találtak kilométer óra manipulációra utaló jeleket, és az érintett járműveknél átlagosan 51.000 kilométerrel tekerték vissza az órát. A szakértők azt javasolják, hogy ha valaki használt autó vásárlása előtt áll, minden esetben ellenőrizze a kiszemelt jármű előéletét.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 4:04, további klassz hétfőt kívánok mindenkinek, pörög tovább a délután, valamint a Pontot Partira játékunk is, hamarosan jön a felhívás, ezt követően várom majd a Pontot, a szót SMS Viber számunkra. Kezdünk elsőként Benson Boone-nal, jön a Mystical Magical.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
8: My name is Benson Boone.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a kezdetektől csak tiltoltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kivel a zenékját pörög a hétfő délután a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, és ugye nagyon fontos, hogy a mai délutánon minden órában adok majd a pontot, partira, páros belépőket. Ez most sincs másképp, mostantól várom SMS Viber számunkra a pontot, a szó elküldését, és óra végén pedig a beküldött üzenetek közül majd sorsolunk a 2026-os nyíregyházi pontot, partira egy páros belépőt, ahol többek között fellép majd Vini, Mollywood, Burai Krisztián, Regán Lili, valamint a Katapult DJ is. További infók a Sunshine.hu-n. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is. A zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Légy résen, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen az információkat. Attila jelzett nekem nemrég, hogy Nyíregyházán a Vásáros-Laményi úton látta a rendőröket dolgozni. Debrecenből is kaptam jelzést, fotóformájában, ott pedig a Szoboszlói úton mérnek. Ha van infód, akkor várom egészen 6-ig 20-3-16-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: De miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már. És esténként várod,

0: David Guetta, Terry Swin és Toe Sunday 3-asra, ez volt a Gong Gongon a Sunshine délutánban is. Mindjárt 5 óra, így jön Szücsi is a legfontosabb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd pontban 5-kor?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, várunk majd mindjárt a legfrissebbekkel, és gyorsan lezárjuk a pontot parti játékunkat, ugye ebben az órában is volt, és Attilának pedig gratulálunk, övé a páros beugró, jó szórakozást kívánunk majd nektek, és várunk sok szeretettel most csütörtökön a nyíregyházi pontot partira. A következő órában szintén játék, valamint még ebben az órában, ha már ugye a pontot partiról volt szó, akkor jön Lotfi Begim, és az a Burai Krisztián, aki szintén fellép majd a Sóstó Gardenben. Infók, részletek a sunshine.hu-n. Ez már a háborgó mélység 2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egyszerűsítenék a kiskereskedelmi különadó szabályait. Debrecenben dönthetnek a brutális hajdunánási emberölés ügyében. Kötelező NAV ellenőrzés jön a bizalmi vagyonkezeléseknél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további adminisztratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. A törvényjavaslatról majd az országgyűlés dönt. Súlyosabb büntetést kér a debreceni fellebbviteli főügyészség abban a hajdunánási emberölési ügyben, amelyben két férfi ittasan órákon át bántalmazta ismerősét. Az elsőfokú ítélet szerint a vádottak kézzel, lábbal és különböző eszközökkel ütötték, rúgták a sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A két férfit 14, illetve 13 és fél év fegyházra ítélték, feltételes szabadság lehetősége nélkül. Az ügyészség szerint azonban a különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény indokolja a lényegesen szigorúbb büntetést. Az ügyben másodfokon a debreceni ítélőtábla hoz döntést. Politikai vita alakult ki Debrecenben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A Szikra Mozgalom azt állítja, hogy egyes debreceni szervezetek kulturális pályázati forrásokat kampánycélokra használtak fel, ezért vizsgálatot és büntető feljelentést is kezdeményeznek. A Fidesz-KDNP helyi frakciója azonban visszautasította vádokat, és közleményében azt írta, minden támogatást szabályosan használtak fel, a civil szervezetek pedig elszámolnak a kapott forrásokkal. Az ügyben a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője is nyilatkozatot sürgetett az érintett alpolgármesterektől. Hatalmas tűz pusztított szombaton Csömkőn külterületén a 47-es főút mellett, ahol mintegy 3000 körbárlat gyulladt ki egy marhatelepen. A lángok a bálák körülbelül 70%-át érintették, ezért 7 település hivatásos és önkéntes tűzoltói dolgoztak az oltáson. A munkát erőgépek és lajtos kocsik is segítették. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a továbbterjedést, miközben megvédtek 2 nádfedeles épületet, valamint a telepen lévő 300 szarvasmarhát is. Új rektort nevezett ki az államfő a debreceni református hittudományi egyetem élére. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint Kustár Zoltán 2026. augusztus 1-től tölti be a tisztséget. Ugyancsak új vezetőt kap a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek rektora Erős István lesz. Mindkét megbízatás 2029. július 31-ig szól. Kötelező NAV ellenőrzést vezetne be a kormány a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az új adócsomag szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan vizsgálja majd a 2023. szeptember 12 előtt létrehozott konstrukciókat, hogy valódi gazdasági célt szolgáltak-e, vagy adó elkerülésre használták őket. A tervek szerint 2028-tól a NAV az elévülési időn belül valamennyi bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt átvilágít. A kormány szerint a szigorítás az adórendszer átláthatóságát erősíti, és az uniós vállalások teljesítését is szolgálja.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Yeah. Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megérénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, valamint a Pontot Parti játék. Várom a Pontot, a szót mostantól SMS-en, Viberen, és az óra végén pedig sorsolok valakit, aki egy páros beugróval gazdagodik majd. Kezdünk elsőként a Drakulával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józ.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
1: Hogyan érdemes megtakarítani hosszú távon a céljainkra? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
2: Többféle megtakarítási forma is elérhető a pénzintézetekben, attól függően, hogy milyen rendszerességgel és mekkora összeget tudunk félretenni, illetve fontos, hogy a futamidő alatt szükségünk lehet arra, hogy kivegyünk abból a megtakarítási összegből. A hosszú távú befektetési formáknál általában nagyobb hozam érhető el abból adódóan, mert nem lehet a futamidő alatt veszteség nélkül kivenni a megtakarítási összegből. Ezek a megtakarítások lehetnek egy összegű befizetéssel különböző állampapírok, ingatlan alapok vagy egyéb alapok megvásárlása, vagy gondolkodhatunk havi fix összegű megtakarításban is, amellyel hónapról hónapra tudja rapodni a félretett összeg. Itt nem kell azért nagy összegekre gondolni, akár már néhány ezer forintos havi összeggel tudunk belevágni. Lehet a banki termékeket kombinálni is, hogyha valaki biztosra szeretne lenni, például egy megtakarításos életbiztosítással a befizetett összeg egy része a havi biztosítási díjat fedezi, amely különböző élethelyzetekre, például kórházi műtét nyújt kiegészítő pénzügyi segítséget, a befizetett összeg másik része pedig megtakarításként kamatozik hónapról hónapra.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
3: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visele bármit.
5: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
4: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
5: jó, hát
4: sapkát.
5: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
4: Igen, meg a baseball sapkát.
5: Hát a brékes rendőrnek aztán főleg kopasz.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Tóta Bigél és Accent párossal ez volt a Sugar Daddy, mi annak a programajánlók egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 16:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építő táborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota Musical. Janza Kata és Fésűs Nelly vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Elok James Arthur, Work With My Love, mindjárt pedig eredményt hirdettünk a Pontot Parti játékunkban.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programok!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Honey Beast és a legnagyobb hős a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és drága autós barátaim, kettől ismét módosulnak majd a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul majd. Így valószínű, hogy ezt a kutak majd érvényesítik, így a holnapi naptól kezdve a 95-öst már 603 forintért tankolhatjuk, a gázolajat pedig 624 forint magasságában. Erre kell készülni a holnapi naptól majd. Most viszont még gyorsan lezárjuk a pontot parti játékunkat, nézzük, hogy ki a szerencsés nyertessünk, a gépünket újra munkára bírom, és Adélnak pedig gratulálunk a páros beugrómnak, a nyíregyházi pontot partira, tiétek így, jó szórakozást kívánunk majd. További infók a rendezvényel kapcsolatban a sunshine.hu megtalálhatók. Július 23-án pontot parti a Sóstó Gardenben Nyíregyházán, fellép majd többek között Winnie Mollywood, Burai Krisztián, Regan Lilin, illetve a Katapult DJ is, így érdemes egy estét valóban velünk tölteni majd. 6 óra után kívánságműsor jön, az óránkat pedig egy sírennel zárjuk, jön a Szefer, mi holnap 2-kor folytatjuk. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, íme az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Erika üzenetében nyitom a mai estét, aki a férjének, Zolinak üzeni, hogy drágám, köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy, nagyon szeretlek, és várlak haza. A Szent Tamás az édesanyjának, Marikának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Anita pedig a párjának, Petinek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitát, remélem megbocsájtasz, mert nagyon fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó betonhofi így a hétfő estében, itt van már a Bagira, a 2 órás élő estében.

0: Be, és ez volt tőle a The Sound of Silence, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. János üzenetivel folytatjuk, aki a lányának Lilinek üzeni, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen egy csodálatos estéd. Aztán Kati a barátnőjének Évinek üzeni, hogy gratulálok a sikeres forgalmi vizsgáthoz, büszkék vagyunk rád. Gábor pedig a feleségének, Andreának üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést, te vagy az életem szerelme. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, viszont jön a játék. Ugyanis természetesen nálam is lehet nyerni a csütörtöki pontot partira, egy belépő jegyet, úgyhogy mostantól lehet nekem küldeni SMS-ben vagy Viberen a pont ott szót. Jó? 0620-316-3000. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Lady Gaga-val megyünk tovább. Ez már a The Dead Dance.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: És ez volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első óráinak a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói úti kórház előtt és a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán továbbra is napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol a Nagyerdei körúton jelen pillanatban ugye hát forgalomkorlátozása kell, hogy számoljatok ezen a héten, ugye a Campus Fesztivál miatt, úgyhogy ott, akik arra mennének, hát lehet, hogy jobban járnak, hogyha inkább kerülnek, és maradnak akár mondjuk a Hatházi úton. Továbbra is Debrecennél maradunk, ugyanis szintén erősebb a forgalom a Füredi úton, úgyhogy arra is csak óvatosan. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt a Hosszal. Ez lesz tőle a Midnight.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kötelező NAV ellenőrzés jön a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az Országos Diák Tanáccsal egyeztetett az Oktatási Minisztérium. Újabb változás jöhet az italcsomagolásoknál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kötelező NAV ellenőrzést vezetne be a kormány a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az új adócsomag szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan vizsgálja majd a 2023. szeptember 12 előtt létrehozott konstrukciókat, hogy valódi gazdasági célt szolgáltak-e, vagy adóelkerülésre használták őket. A tervek szerint 2028-tól a NAV az elévülési időn belül valamennyi bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt átvilágít. Jelentős anyagi veszteséget okozhat a visszatekert kilométer óra a használt autóvásárlóknak, derül ki a Car Vertical friss kutatásából. Magyarországon a manipulált futásteljesítmény átlagosan 21%-kal növeli egy eladó autó árát, miközben a jármű valós értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Az ellenőrzött autók 5,9%-ánál találtak kilométer óra manipulációra utaló jeleket, és az érintett járműveknél átlagosan 51 ezer kilométerrel tekerték vissza az órát. Az Országos Diák Tanács képviselőivel egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter szerint az oktatás jövőjét a diákok véleményének figyelembevételével kell alakítani. A megbeszélésen a tanács 8 munkacsoportja mutatta be javaslatait, amelyek a mentálhigiénét, az iskolai infrastruktúra fejlesztést, a kortárs segítést, a diák közösségek erősítését, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztését is érintették. A minisztérium közlése szerint a közös munka augusztusban folytatódik. Enyhít a kárenyhítési szabályokon a kormány a rendkívüli aszály miatt. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium módosítása lehetővé teszi, hogy a súlyosan károsodott kukoricát zölden is levághassák és silózhassák a gazdálkodók anélkül, hogy elesnének a kárenyhítési támogatástól. Az aszálykárt kivételesen a betakarítás után is be lehet jelenteni, legkésőbb augusztus 15-ig. A cél, hogy a termelők a lehető legkisebb vesztességgel vészeljék át az idei rendkívüli szárazságot. Újabb változás jöhet az üzletekben az Európai Unió csomagolási szabályainak köszönhetően. A cél a műanyag hulladék csökkentése, ezért a jövőben fokozatosan visszaszorulhatnak a zsugorfóliás, több palackos italcsomagok. A tervek szerint az ásványvizek, hűdítők és más italok egyre gyakrabban kerülhetnek a boltok polcaira, egyedi vagy környezetkímélőbb csomagolásban. A szabályozás elsősorban a gyártókat érinti, de a vásárlók is érzékelni fogják a változásokat a következő években. Komoly bírságokra számíthatnak a turisták több népszerű nyaraló helyen, ha nem tartják be a helyi szabályokat. Olaszországban a hamis márkás termékek vásárlása, Franciaországban és Szardínián pedig a kagylók vagy a homok hazavitele is több százezer forintos büntetést vonhat maga után. Spanyolországban a strandhelyek előzetes lefoglalását, Horvátországban pedig a közterületi fürdőruhás közlekedést is szankcionálhatják. A szakértők azt javasolják mindenkinek, hogy utazás előtt tájékozódjon az adott ország helyi szabályairól, mert egy apró figyelmetlenség is komoly bírságot eredményezhet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk a hosszal, itt van tőle a Midnight.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Igen, és ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Norbi üzenetével nyitom a második órát, aki a testvérének Balázsnak üzeni, hogy Isten éltessen sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánok. Aztán Bea a férjének üzeni, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak, nagyon szeretlek. Laci pedig a mennyasszonyának üzeni, hogy már alig várom, hogy kimondjuk az igent a hétvégén, örökké szeretni foglak. Hát, drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a Mr. Noitól, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

0: Benson Boone, és ez volt a Beautiful Things az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem tartjuk magunkba, hanem összegyúrtuk egy csokorban. Úgyhogy átadom a terepet Katának, hiszen jön a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted még a mai este folyamán biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 16:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építő táborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Robi üzeni a barátjának, méghozzá Attilának, hogy Isten éltesse sokáig születésnapot alkalmából, legyen tele az estéd örömmel. Aztán Dóri a kedvesének üzeni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy megismerhettelek, nagyon szeretlek. Krisztina pedig a szerelmének üzeni, hogy te vagy a legszebb ajándék az életemben, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban Hypoton és Norma J. Martin közöse. Ez az Out My Head, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Dua Lipa. És az volt a Love Again, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei. Ugyanis Feri üzeni a feleségének, hogy boldog házassági évforduló, drágám, még sok boldog évet kívánok magunknak. Aztán Anikó a testvérének üzeni, hogy nagyon hiányzol, vigyázz magadra és siess haza. Misi pedig a párjának üzeni, hogy bocsáss meg, ha hibáztam, remélem helyrehozhatom. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Billie Eilish, ez pedig a Bad Guy. Kellemes estét! Vajs.

0: Rádiója. És ez volt az Introvertált Dal, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, lezárom a pontot játékunkat, és a nyertesünk pedig nem más, mint Martin, neki egy hatalmas gratula, tiéd a belépőjegy, ugye most csütörtökre, Nyíregyházára, a Sóstó Gardenbe, méghozzá a pontot partira. Úgyhogy ottali, jó szórakozást kívánok hozzá, viszont drága Sunshine-osok, mielőtt lezárnám a mai 2 órás élő esti kívánságműsort, előtte gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék egyáltalán nem várható a térségben. A reggeli órákban 10 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 31 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
3: Ez a fehér ing.
2: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
3: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
2: Igen.
3: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
2: szerintem egyébként meg jó, tehát egy női ilyes.
3: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy hölgynek.
2: De múltkor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
3: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dér Vivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
2: Hát nem most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
3: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát egy szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
2: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
3: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
2: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
3: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
2: jó, hát
3: sapkát.
2: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
3: Igen, meg a baseball sapkát.
2: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Illata.

0: FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szerdáig kell jelezni az SNI státuszt az iskoláknak. Egyszerűsítenék a kiskereskedelmi különadó szabályait. Robotok végeztek el teljes egészében egy műtétet. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Legkésőbb július 22-ig kell jelezniük a szülőknek az iskola felé, ha gyermekük sajátos nevelési igényű. A Szociális és Családügyi Miniszter közlése szerint ez azért fontos, hogy az adat bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI státuszt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakvéleményével kell igazolni. A tárca tájékoztatása szerint az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. Kiírta a pénzügyminisztérium a pályázatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjára. A jelentkezőknek aktív tárgyalóképes angol nyelvtudással, valamint legalább 10 éve vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük, többek között a pénzügyi, adózási, vámügyi és közigazgatási területen. A pályázathoz a vezetői programot, motivációs levelet és több hivatalos dokumentumot is csatolni kell. A jelentkezéseket július 31-ig várják, az új NAV elnökről pedig várhatóan augusztus végéig születik döntés. Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további administratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. Augusztus 1-től visszatérhetnek a Magyar Honvédséghez azok a katonák, akiket korábban a fiatalítási program vagy a COVID-19 elleni oltás elutasítása miatt bocsájtottak el. Roszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a magyar közlönyben megjelent rendelet megteremtette a visszavételi jogfeltételeit. A szolgálatba visszatérőknek meg kell felelniük az előírt alkalmassági követelményeknek. Nem kommentálja a kivonulásról szóló piaci pletykákat a Tesco Magyarország, ugyanakkor 1 milliárd forintos fejlesztéssel megújította a budaörsi hipermarketét. Pálinkás Zsolt vezérigazgató szerint a vállalat a közeljövőben árstabilitásra számít és tovább folytatja fejlesztéseit. Az áruházban több újdonságot is bevezettek, köztük okos mérleget és új önkiszolgáló megoldásokat is. Az átadón dr. Búza László államtitkár hangsúlyozta, a kormány olyan kereskedelmi szereplőket szeretne, amelyek felelősen működnek, támogatják a magyar beszállítókat és a hazai gazdaságot is. Új mérföldkőhöz érkezett a robotsebészet. Az Amerikai Egyesült Államokban először hajtottak végre teljes egészében humanoid robotokkal két sikeres epehólyag eltávolító műtétet egy preklinikai vizsgálatban. A beavatkozásokat élő sertéseken végezték, a robotokat pedig emberi sebészek irányították távolról, mesterséges intelligencia nélkül. A kutatók szerint az eredmény azért is jelentős, mert a műtéteket nem speciálisan sebészeti célra fejlesztett robotokkal, hanem általános felhasználású humanoid gépekkel hajtották végre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: sebesembe.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sun

térség ritmusa. Ez a Sunshine FM. Je suis désolée.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt. Gyere föl velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.